90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best FM. Flip the script is in the house. Come on, flip the script is in the house. Yeah, flip the script.

teli a reggel, szemhéj csukódik, pupillatág, fel a fejjel Magyarország, guten tag, élvezd amíg van mit, mintha ez a perc lenne az utolsó, nem attól haladsz előre, ha össze-vissza futkosol, palota vagy piszkosol, az biztos minden úr szereti a nőket, hát szeres te is biztos úr, tiszta sor, az élet téged igazol, senki nem bánt, ha járod utad, öröm itt a súr, élvezd, hogyha rád tör a lámpaláz, semmi sem bonyolult,

0: és a fejed, ezt mivel megtöltened?
1: Élvezd!
0: Ha napsüti szemedet, mindegy a szereped,
1: a lényeg a szeretet, élvezd!
0: Hogy minden rosszban van valami, ha egy magad maradsz, és lesz még valaki,
1: élvezd!
0: Ha annak látszik, ami marad itt,

0: élveszt, hisz ugyanúgy mindenki téveszt, tapasztalatod majd később, pont ezért lesz. Neved magad komolyan, okosítás hiába van, az én világomban vakot vezet a világtalan. Élvezd, hogyha rontottál, tanulsz belőle, ilyenkor nincs más hátra, mint előre. A rosszat jó követ, nem lesz folyton nehézség, nem baj, ha nem sportolsz, lehet félegészség. Élvezd az életnek minden egyes percét, megérdemled az időt, hogy tartalmas a tejék. Élvezd a napsütést, hogy éppen nem esik, élvezd a munkát, tudod, hogy az nem esít. Élvezd, hogy valamihez tisztán jutsz hozzá, így nem kell aggódnod, hogy jön a jakubidus puttonyszáj. Ha beborul az ég, és jön a jégeső, mosolyogva dobjál be, te is velünk egy jégesőrt.
1: Nem kérlek

Ébeszt, hogy látsz, szagolsz, érzelkez, fekszel, hogy a szeretted rád, mosolyog ezerszer. Élvezd az illatot, ez a szabadság. Tárd ki a szárnyad, repülj el, rabmadár. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best FM.
1: Ülöm elém, valamit mondok. Szomjas vagy, látom, egy üvegbort kibontok, figyelj.

0: úgysem felelnél.
1: Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Tovább tart a hőségriadó. Népszerűek a balatoni intercityk. Teflon serpenyőt hívtak vissza. Jönnek a hírek Gál Ildikótól. Nem szabadulunk a fullasztó melegtől, meghosszabbította a harmadfokú hőségriasztást péntek éjfélig az országos tisztifőorvos. Az intézkedés az ország teljes területére érvényes. A kánikulában különösen veszélyeztetettek az idősek, a kisgyerekek, a várandósok, a krónikus betegségben szenvedők, valamint a szabadban dolgozók. A magas hőmérséklet növeli a kiszáradás, a hőkimerülés és a hőguta kialakulásának veszélyét. Senkit ne hagyjunk a hőségben a parkoló autóban. Az utastér percek alatt felforrósodhat, és ez életveszélyes lehet. Ha ilyen helyzetet látunk, azonnal hívjuk a 112-es segélyhívót, mondta rádiónknak Mukics Dániel, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvivője.
2: Hogyha azt látjuk, hogy a kocsiba bezárt ember vagy állat nincsen eszméleténél, kopogásra sem reagál, akkor ezt jelezzük a 112 operátorának, és az ő utasítása szerint járjunk el. Hogyha ő azt mondja, hogy be kell törni a kocsi üvegét, mindig a bent tartózkodótól legtávolabbi oldalüveget kell betörni. De az a legjobb, hogyha megvárjuk a kiérkező tűzoltókat, és ezt rájuk bízzuk.
1: Sokan utaztak a balatoni intercitykkel. Jelentősen nőtt a járatok népszerűsége az idei főszezon első hónapjának adatai szerint. Csak nem 5%-os a növekedés a tavalyi hasonló időszak mérlegéhez képest. Kedveltek az express vonatok is, különösen a jégmadár és a csabai tekergő. A szerelvényeket a fedélzeti vendéglátás is vonzóvá tette. Baj van a Teddyben kapható serpenyőkkel. A cég visszahívta a 28 cm átmérőjű Wokpen Natural Kitchen elnevezésű terméket a tapadásgátló bevonat leválása miatt. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság azt kéri, senki ne használja a Kínában gyártott edényt. A konyhai eszközt érdemes visszavinni az üzletbe, az árát visszatérítik. Mindent megtudhatunk egy helyen, a középkori magyar állam összeomlását kiváltó harcról. Elindult a Mohács 500 honlap. A Nemzeti Örökség Intézete által kezdeményezett weboldal bemutatja a mohácsi csata kutatásának legújabb eredményeit, valamint a jubileumi programsorozat legfontosabb eseményeit. Ma is derült, száraz időnk van, délután kevés felhő képződhet. A légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad. 40-41 fok köré melegszik fel a levegő. Holnap még országszerte kitart az extrém forróság. A maximumok 36 és 42 fok között alakulnak. Többfelé beborul, helyenként záporok, zivatarok érkeznek. Pénteken éri el térségünket a felfrissülést hozó hideg front, jelentős csapadék. Ismét csak lokálisan várható, országos esőre ne számítsunk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: Lotfi Begi, Kollányi Zsuzsi, Dr. Béres és a régi nyár.

Semmit se változtál, behunyom a szemem és ott leszek, ahogy a fröccsökből csinálunk árvizet. Nincs kontroll, mindenki az emberünk, ahogy a fesztiválokon majd elveszünk. Úgy kerülünk elő, hogyha itt a reggel, mosolyogva, üres zsebbe.

nem. Más dolgokat írok, mint 20 évesen, mikor a kanyarokat vettem túl élesen, ahogy törhetetlenként a végére szaladnék, aki

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Baja legfrissebb hírei a 94.3 Best FM-en.
2: Folytatódik a napos idő, kevés gomoly felhővel, csapadék nem várható. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok. Az Oxigén Média hírei következnek. Jelentősen nőtt a balatoni Intercity és Express vonatok népszerűsége. Az idén ismét elindított helyjegyes vonatok utasforgalma a főszezon első 30 napja alatt csaknem 5%-kal haladta meg a 2025-ös hasonló időszak értékeit. Különösen kedveltek a Jégmadár és a Csabai Tekergő Express vonatok. Benyújtotta a kormány a vényköteles gyógyszerek áfamentességéről szóló törvényjavaslatot az országgyűlésnek. A pénzügyminiszter által jegyzett előterjesztés szerint szeptember 1-től a recepthez kötött gyógyszerek áfája 5%-ról 0%-ra csökken. Áfamentesek lesznek a szintén vényköteles orvosi radioaktív izotópok és az egészségügyi oxigén is. Egyedül élő idős emberekről gondoskodik a Magyar Máltai Szeretetszolgálat. Országszerte 5000 érintettet keresnek meg a napokban, hogy a leginkább veszélyeztetett időseknek szükség esetén segítséget nyújtsanak a rendkívüli hőségben. A karitatív szervezet munkatársai egyebek között rákérdeznek közérzetükre, a folyadékpótlásra, arra, hogy van-e a közvetlen környezetükben valaki, akitől baj esetén segítséget kérhetnek. Átfogó országos ellenőrzés indult az akkumulátoripari cégeknél. A többi között vizsgálják az üzemek tényleges kapacitását, anyagfelhasználását, vízhasználatát és hulladékgazdálkodását, valamint az akkumulátorgyártáshoz kapcsolódó létesítményeket és az ipari hulladékkezelését. Rászoruló családoknak gyűjt tanszereket a Magyar Református Szeretetszolgálat. A Radírozzuk ki a különbségeket című kampányban elsősorban iskolatáskákat, füzeteket és írószereket fogadnak az országos gyűjtőpontokon. Emellett augusztus 10-éig pénzadománnyal is lehet támogatni a kezdeményezést online, valamint a 1358-as telefonszámon. Elindult a megújult MOL Bubi közbringa rendszer Budapesten. A korábbinál nagyobb flottában már elektromos kerékpárok is rendelkezésre állnak. A BKK közleménye szerint folyamatosan növelik majd a kerékpárok számát. A tervek szerint 2027-re várhatóan 5000 új kerékpár áll majd rendelkezésre bővített területen, sűrűbb eléréssel. Munkálatok közben került elő egy világháborús gránát Miskolcon, a Baráthegyi Majorságban. Az Erdei útszakasz építése során egy gép fordította ki a földből a német páncéltörő gránátot, amelyet a tűzszerészek biztonságosan kiemeltek és elszállítottak. Műszerekkel is átvizsgálták a környező területet, amelyen időről időre előkerülnek hadieszközök. Az online visszaélés áldozatai és hozzátartozóik számára készültek ingyenes lelki segédanyagok. Az Internet Hotline és a Kékvonal Gyermekkrízis Alapítvány közös kiadványai a leggyakoribb internetes visszaélésekhez kapcsolódó négy élethelyzetre nyújtanak gyakorlati és lelki kapaszkodót. A segédanyagok elérhetők a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság Internet Hotline aloldalán. Számos intézkedéssel vállalnak önkéntes energia megtakarítást Pécsen. A Baranyai vármegyeszékhelyen elsőfokú vízkorlátozást vezettek be, tilos kertet locsolni, medencét feltölteni és autót mosni. A helyi tömegközlekedés autóbuszait sem mossák, az elektromos járműveik töltését pedig áttütemezték. A zsolnai örökségkezelő 17 és 22 óra között lekapcsolja a klímaberendezéseket és a folyadékhűtőket minden intézményénél, valamint lekapcsolja a Kodály központ és a zsolnai kulturális negyed díszkivilágítását. Napok óta pusztítanak kiterjedt erdőtüzek Görögországban. Tűzoltók százai próbálják megfékezni a lángokat a fővárostól, Aténtól északnyugatra. Az oltást az erős szél is nehezíti. Erdőtűz pusztít Hollandiában is a német határ közelében. A lángok egy természetvédelmi területen csaptak fel. Egy kempinget kiürítettek, a vasúti közlekedést felfüggesztették. Lezuhant egy hegygerincről és meghalt egy lengyel hegymászó a Magas Tátrában. A szlovák hegyi mentőszolgálatot túrázók riasztották, a 38 éves férfi holttestét egy völgyben találták meg. Két társa is a helyszínen kereste az áldozatot, akivel néhány órával korábban szakadtak el egymástól. egyes fokozatú vízkorlátozást hirdetett ki a Debreceni Vízmű ZRT javaslatára Debrecen önkormányzata. A rendelet visszavonásig érvényes. Az intézkedést a zavartalan ivóvízszolgáltatás érdekében hozta meg a város. Ennek értelmében tilos a zöld felületek és közterületek ivóvízzel, tömlős vagy locsoló berendezéssel történő locsolása, a medencék töltése, a beton, az aszfalt, a diszkőfelületek tisztítása és hűtése, az autómosás, a szökőkutak, diszkutak üzemeltetése, továbbá a magán- és közületi strandok, fürdők, wellness szállodák medencéinek vízcseréjét is át kell ütemezni a víziközmű szolgáltatóval egyeztetett időszakra. A villamos energiafogyasztás csökkentése érdekében hétfőtől korlátozták a vasúti teherszállítást. A kritikus 17 és 22 óra közötti időszakban az áruszállító vonatok közül csak a nemzetgazdasági szempontból nélkülözhetetlenek, például az erőműveket kiszolgáló szerelvények közlekedhetnek. Az intézkedéssel naponta csak nem 70-90 megawattóra villamos energia takarítható meg. A következő napokban 8 vármegye 43 településén írtják a szúnyogokat a szakemberek. A többi között Békés és Csongrád-Csanád vármegye egyes holtágaiban végeznek légi biológiai lárvagyérítést. Továbbá néhány Baranya, Csongrád-Csanád, Fejér és Somogy vármegyei településen földi kémiai eljárással védekeznek a kifejlett szúnyogok ellen. A Tiszatónál szintén szükség van beavatkozásra. Megkezdődött a Kiskunfélegyháza Orosháza vasútvonal felújítása. Emiatt 4 hónapon át pótlóbuszok közlekednek Kiskunfélegyháza és Szentes között. A Szentes és Hódmezővásárhely, illetve Szentes és Orosháza közötti vonatok menetrendje nem változik. A változásokról részletes tájékoztatás a MÁV csoport honlapján olvasható. A nagy hőség miatt ingyenesen fürödhetnek a helyiek a szolnoki strandokon péntekig. Györfi Mihály polgármester tájékoztatása szerint a szolnokiak lakcímkártyájuk felmutatásával délután 5 és este 8 óra között használhatják térítésmentesen a Tiszaligeti élményfürdőt és a Véső úti strandot. Tartós meleg esetén a kedvezményt jövő hétre is kiterjeszthetik. Ismét fizetős a parkolás Zalakaros központjában. A kijelölt zónákban minden nap 9 és 18 óra között óránként 400, egész napra 3000 forintot kell fizetniük az autósoknak. A helyi lakosok ingyenes bérletet igényelhetnek. Az önkormányzat szerint a lépésre azért volt szükség, mert az ingyenes megállóhelyeket egyre gyakrabban használták a szálló vendégek és a dolgozók, megnehezítve a fürdőbe érkezők parkolását. 2 új víztermelő kút létesítését jelentette be Kaposvár polgármestere. Szita Károly közölte, hogy az év végéig megvalósuló fejlesztés naponta több mint 1000 köbméterrel bővíti a Somogyi Vármegyeszékhely mostani kapacitását. Bár a városban jelenleg elegendő ivóvíz áll rendelkezésre, a hőség idején megnövekedett csúcsfogyasztás miatt körültekintő vízhasználatot kérnek a lakosságtól. Idén is segíti az iskolakezdést a baptista szeretetszolgálat. A Sulipak kampányban 4000 csomagot osztanának ki rászoruló családok gyermekeit nevelő iskolákban, családok átmeneti otthonaiban. A támogatók segítségét szeptember 6-áig várják a baptista szeretetszolgálat fővárosi központjában. A szeretetszolgálat közölte azt is, hogy a sulidoboz.hu oldalon egy-egy tanévkezdéshez szükséges csomag megvásárlásával online módon is támogathatók a kisiskolások. Végül a várható időjárásról. Folytatódik a napos idő kevés gomoly felhővel, csapadék nem várható. A Dunántúlon több felé élénk lesz a déli, délkeleti szél. Délután 37-40 fokos csúcsértékekre készülhetünk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Hello, szép jó reggelt kívánok a hét közepén, augusztus 5 szerda. Sok boldogságot a névnapos Krisztináknak, és Isten éltesse a szülinaposokat is. Sean Paul óranyitó dalának címét ilyen 40 fokokban inkább nem fordítom le, de angolul így szól: We Be Burning. Christina Aguilera és a Genie in a Bottle és Tom Novi is jön nem sokára. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155. Max Levente vagyok.
0: Best FM.

Best FM, a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok, augusztus 5-én szerdán. És ha már mindennek van világnapja, miért legyenek kivételek? Ez alul a közlekedési lámpák. Annak emlékére van ma a közlekedési lámpák világnapja, hogy 112 éve a mai napon Clevelandben helyezték üzembe az első forgalomirányító közlekedési lámpát. És ha már forgalom, remélem, hogy mindenhol minden út jól járható. Ha mégsem, várom a közlekedési infót 0620 55 55 155-ös számunkra. Tom Novian.

0: Best FM, a legjobb zenék folytatódik ma is, a forróság, alig várjuk a hétvégét, az enyhülést, és aki szereti Blake Sheltont és Gwen Stefanit együtt hallgatni, az alig várja majd a hírek végét, mert hogy ők folytatják hamarosan. Itt a Besten rögtön fél hét, jó reggelt!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.3 Best FM. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: Baj a legfrissebb hírei a 94.3 Best FM-en.
1: Továbbra is a rendkívüli hőség határozza meg időjárásunkat. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Benyújtotta a kormány a vényköteles gyógyszerek áfamentességéről szóló törvényjavaslatot az országgyűlésnek. A pénzügyminiszter által jegyzett előterjesztés szerint szeptember 1-től a recepthez kötött gyógyszerek áfája 5%-ról 0%-ra csökken. Áfamentesek lesznek a szintén vényköteles orvosi radioaktív izotópok és az egészségügyi oxigén is. Elindult a megújult MOL Bubik közbringa rendszer Budapesten. A korábbinál nagyobb flottában már elektromos kerékpárok is rendelkezésre állnak. A BKK közleménye szerint folyamatosan növelik majd a kerékpárok számát. A tervek szerint 2027-re várhatóan 5000 új kerékpár áll majd rendelkezésre bővített területen, sűrűbb eléréssel. Napok óta pusztítanak kiterjedt erdőtüzek Görögországban. Tűzoltók százai próbálják megfékezni a lángokat a fővárostól, Aténtól északnyugatra. Az oltást az erős szél is nehezíti. Erdőtűz pusztít Hollandiában is a német határ közelében. A lángok egy természetvédelmi területen csaptak fel. Egy kempinget kiürítettek, a vasúti közlekedést felfüggesztették. Egyedül élő idős emberekről gondoskodik a Magyar-Máltai Szeretetszolgálat. Országszerte 5000 érintettet keresnek meg a napokban, hogy a leginkább veszélyeztetett időseknek szükség esetén segítséget nyújtsanak a rendkívüli hőségben. A karitatív szervezet munkatársai egyebek között rákérdeznek közérzetükre, a folyadékpótlásra, arra, hogy van-e a közvetlen környezetükben valaki, akitől baj esetén segítséget kérhetnek. Rászoruló családoknak gyűjt tanszereket a Magyar Református Szeretetszolgálat. A Radírozzuk ki a különbségeket című kampányban elsősorban iskolatáskákat, füzeteket és írószereket fogadnak az országos gyűjtőpontokon. Emellett augusztus 10-éig pénzadománnyal is lehet támogatni a kezdeményezést online, valamint a 1358-as telefonszámon. Az online visszaélés áldozatai és hozzátartozóik számára készültek ingyenes lelki segédanyagok. Az Internet Hotline és a Kékvonal Gyermekkrízis Alapítvány közös kiadványai a leggyakoribb internetes visszaélésekhez kapcsolódó 4 élethelyzetre nyújtanak gyakorlati és lelki kapaszkodót. A segédanyagok elérhetők a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság Internet Hotline aloldalán. Végül a várható időjárásról. Folytatódik a napos idő kevés gomoly felhővel, csapadék nem várható. A Dunántúlon több felé élénk lesz a déli, délkeleti szél. Délután 37-40 fokos csúcsértékekre készülhetünk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Don't have to leave this town.

Best FM, a legjobb zenék. Ékon Dala folytatja a szerda reggelt Lágdább bezárva, akárcsak mi az otthonainkba, a forróság fordította ránk a kulcsot, és ez így marad egészen hétvégéig, akkor jön majd az enyhülés már, ha minden igaz, pénteken megérkezik. Eredetileg egyébként az érdekes, hogy még múlt héten, ennek a hétnek közepére prognosztizálták a hidegfrontot, tehát egy pár napot késik. Úgyhogy türelem, kitartás, ma is folytatódik a forróság, számokat nem is mondok, de azért az nagyon durva, hogy mondjuk 5-10 éve még elképzelhetetlennek tűnt, hogy valaha 40 fok lesz, nem hogy 41, 42, szóval hihetetlen. És felejthetetlenek azok a bizonyos dalok a 90-es és 2000-es évekből, ahogy mondtam, Ékon jön a Lágdábbal.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Pillanatokon belül itt a 7 óra, úgyhogy jöjjenek a legfrissebb hírek a hét közepén, augusztus 5 szerda. A hírek alatt is lehet üdvözölni, köszönteni, ünnepelni a névnapos Krisztinákat és akár a szülinaposokat is. Mindjárt mondom, hívható SMS és Viber elérhetőségünket. Előtte két ajánlat a következő óra felhozatalából. Itt lesz biztosan Ákos. És a Coldplay is. És akkor most 0620 55 55 155 hívható SMS Viber számunk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.3 Best FM. Best FM. A legjobb zenék. Reklám.
2: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk, kedvező áron. 0620 384 3050.
3: Laborvizsgálat gyorsan, beutaló és sorban állás nélkül. Válassza a Sugolab vérvételi pontjait Szekszárdon, Baján és Kalocsán. Bővebb információ és bejelentkezés sugo-lab.hu vagy hívja Bíró Aranka vérvételi pont vezetőt 13-tól 16 óráig. 0630 590 2404. Sugolab. Legyen tisztában a vérképével.
4: Szikrázó gyémánt, rozé aranyban tündöklő vagy letisztult stílus. Tervezze meg álmai gyűrűit a Barsi Ékszer online karika gyűrű tervező programjában. Csodaszép színek és formák, ezer lehetőség. Barsi Ékszer. Ez a történet rólatok szól.
5: Fontos a megbízhatóság.
6: Pakronet.
7: Helyi internetszolgáltatóként személyesen ismerjük ügyfeleinket.
5: Kedves ügyfélszolgálat, gyors segítség, többféle technológiai megoldás.
6: Pakronet.
7: Ha most bemondod nekünk, Rádió 1, egy hónap internetet ajándékba adunk.
5: Makronet System Kft. Baja internet szolgáltatója.
0: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen.

0: legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es, és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. Best FM. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Reklámot hallottak. Baj a legfrissebb hírei a 94.3 Best FM-en.
1: Továbbra is a rendkívüli hőség határozza meg időjárásunkat. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Benyújtotta a kormány a vényköteles gyógyszerek áfamentességéről szóló törvényjavaslatot az országgyűlésnek. A pénzügyminiszter

0: Miniszter által jegyzett előterjesztés szerint szeptember 1-től a recepthez kötött gyógyszerek áfája 5%-ról 0-ra csökken. Áfamentesek lesznek a szintén vényköteles orvosi radioaktív izotópok és az egészségügyi oxigén is. Elindult a megújult MOL-Bubi közbringa rendszer Budapesten. A korábbinál nagyobb flottában már elektromos kerékpárok is rendelkezésre állnak. A BKK közleménye szerint folyamatosan növelik majd a kerékpárok számát. A tervek szerint 2027-re várhatóan 5000 új kerékpár áll majd rendelkezésre bővített területen, sűrűbb eléréssel. Napok óta pusztítanak kiterjedt erdőtüzek Görögországban. Tűzoltók százai próbálják megfékezni a lángokat a fővárostól, Aténtól északnyugatra. Az oltást az erős szél is nehezíti. Erdőtűz pusztít Hollandiában is a német határ közelében. A lángok egy természetvédelmi területen csaptak fel. Egy kempinget kiürítettek, a vasúti közlekedést felfüggesztették. Átfogó országos ellenőrzés indult az akkumulátoripari cégeknél. A többi között vizsgálják az üzemek tényleges kapacitását, anyagfelhasználását, vízhasználatát és hulladékgazdálkodását, valamint az akkumulátorgyártáshoz kapcsolódó létesítményeket és az ipari hulladékkezelését. Számos intézkedéssel vállalnak önkéntes energia megtakarítást Pécsen. A Baranyai vármegyeszékhelyen elsőfokú vízkorlátozást vezettek be, tilos kertet locsolni, medencét feltölteni és autót mosni. A helyi tömegközlekedés autóbuszait sem mossák, az elektromos járműveik töltését pedig áttütemezték. A zsolnai örökségkezelő 17 és 22 óra között lekapcsolja a klímaberendezéseket és a folyadékhűtőket minden intézményénél, valamint lekapcsolja a Kodály központ és a zsolnai kulturális negyed díszkivilágítását. Szalmonella jelenléte miatt osanos vöröshagymás tepertőkrémet hívott vissza a Fogyasztóvédelmi Hatóság. A 250 g-os termék minőség megőrzési ideje 2026. augusztus 5-e. A kifogásolt tételeket kivonták a forgalomból. A Nébih azt javasolja, ha valaki vásárolt a termékből, ne fogyassza el. Végül a várható időjárásról. Folytatódik a napos idő kevés gomoly felhővel, csapadék nem várható. A Dunántúlon több felé élénk lesz a déli, délkeleti szél. Délután 37-40 fokos csúcsértékekre készülhetünk.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Szép jó reggelt, kitartást a hét közepén, augusztus 5 szerda, még mindig tombol odakint a forróság, hihetetlen. Ez viszont már az IMF dalának címe, szól nem sokára az Unbelievable, előtte még Ákos dalát indítom, most pedig Segi kezdi az órát a Hey Sexy Lady-vel. 0620 55 55 155 telefon, SMS, Viber. Jó reggelt, jó utat, jó pihenést, ha a szabadság telik a héten, irány a vízpart.
1: Best FM.

Best FM, a legjobb zenék, jó reggelt kívánok, augusztus 5-e van, szerda, a Krisztinák névnapja. 1967-ben ezen a napon jelent meg a The Piper at the Gates of Dawn című Syd Barrett vezette első Pink Floyd nagylemez. Ő 1-2 évig dolgozott a zenekarral, aztán visszavonult, de tény, hogy maga a Pink Floyd 67-ben a mai napon startolt el. További érdekességek augusztus 5-éről még ebben az órában, addig is a legjobb zenék szólnak. Mindjárt a pop királyától és testvérétől Michael és Janet Jackson jön a Scream-mel, de csak a Coldplay után. Adventure of a Lifetime a Besten.

0: Best FM a legjobb zenék rögtön 7:30. Jó reggelt, kitartást kívánok a forrósághoz. Még mindig el kell viselnünk egy-két napig. Hétvégén jön az enyhülés. Részletek a hírek végén az időjárás jelentésben. Aztán Manu Chao dalát indítom.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.3 Best FM. Best FM. A legjobb zenék.
2: Yes. Open, come on. Hey Martinez, you ready, girl?

0: baj a legfrissebb hírei a 94.3 Best FM-en.
1: Továbbra is a rendkívüli hőség határozza meg időjárásunkat. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok, az Oxygen Media hírei következnek. Benyújtotta a kormány a vényköteles gyógyszerek áfamentességéről szóló törvényjavaslatot az országgyűlésnek. A pénzügyminiszter által jegyzett előterjesztés szerint szeptember 1-től a recepthez kötött gyógyszerek áfája 5%-ról nullára csökken. Áfamentesek lesznek a szintén vényköteles orvosi radioaktív izotópok és az egészségügyi oxigén is. Elindult a megújult MOL Bubik közbringa rendszer Budapesten. A korábbinál nagyobb flottában már elektromos kerékpárok is rendelkezésre állnak. A BKK közleménye szerint folyamatosan növelik majd a kerékpárok számát. A tervek szerint 2027-re várhatóan 5000 új kerékpár áll majd rendelkezésre bővített területen, sűrűbb eléréssel. Napok óta pusztítanak kiterjedt erdőtüzek Görögországban. Tűzoltók százai próbálják megfékezni a lángokat a fővárostól, Aténtól északnyugatra. Az oltást az erős szél is nehezíti. Erdőtűz pusztít Hollandiában is a német határ közelében. A lángok egy természetvédelmi területen csaptak fel. Egy kempinget kiürítettek, a vasúti közlekedést felfüggesztették. Jelentősen nőtt a balatoni Intercity és Express vonatok népszerűsége. Az idén ismét elindított helyjegyes vonatok utasforgalma a főszezon első 30 napja alatt csaknem 5%-kal haladta meg a 2025-ös hasonló időszak értékeit. Különösen kedveltek a Jégmadár és a Csabai Tekergő Express vonatok. Számos intézkedéssel vállalnak önkéntes energia megtakarítást Pécsen. A Baranyai vármegyeszékhelyen elsőfokú vízkorlátozást vezettek be, tilos kertet locsolni, medencét feltölteni és autót mosni. A helyi tömegközlekedés autóbuszait sem mossák, az elektromos járműveik töltését pedig áttütemezték. A zsolnai örökségkezelő 17 és 22 óra között lekapcsolja a klímaberendezéseket és a folyadékhűtőket minden intézményénél, valamint lekapcsolja a Kodály központ és a zsolnai kulturális negyed díszkivilágítását. Lezuhant egy hegygerincről és meghalt egy lengyel hegymászó a Magas Tátrában. A szlovák hegyi mentőszolgálatot túrázók riasztották. A 38 éves férfi holttestét egy völgyben találták meg. Két társa is a helyszínen kereste az áldozatot, akivel néhány órával korábban szakadtak el egymástól. Végül a várható időjárásról. Folytatódik a napos idő kevés gomoly felhővel, csapadék nem várható. A Dunántúlon több felé élénk lesz a déli, délkeleti szél. Délután 37-40 fokos csúcsértékekre készülhetünk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: SZTFM a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok augusztus 5-én, szerdán. Sok boldogságot a Krisztináknak, ők ma névnaposok, és istenetes a szülinaposokat is. 112 éve a mai napon Clevelandben üzembe helyezték az első forgalomirányító közlekedési lámpát. 96 éve ezen a napon született Neil Armstrong, amerikai űrhajós, az első ember, aki a Holdra lépett.
1: It's one small step for man, one giant leap for mankind.
0: 1959. augusztus 5 megszületett a Grammy-díjas Pat Smear gitáros, aki gitározott a Nirvánában 1993-ban és 94-ben, aztán 1997 óta a Foo Fighters tagja. The best. 1964-ben a mai napon született Malena 62 éves Adam Yauch, azaz MCA, amerikai zenész, rapper, a Beastie Boys alapító tagja. You gotta fight for your right to party. 1968-ban a mai napon született Colin McRae, skót rally versenyző, aki 1995-ben minden idők legfiatalabb világbajnoka lett. Sok boldogságot még egyszer névnaposoknak, szülinaposoknak, köztük Valkusz Milánnak, azaz Milónak, Fluornak és Majkának. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155. Best FM, a leg-

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Hihetetlen dolgot láttam az autó műszerfalán. Tegnap 41 fokot mutatott az autó, miközben odakint 38 fok volt. Hát ma sem lesz sokkal kevesebb, sőt, marad az embertelen forróság, hogy pontosan meddig, kiderül a hírek végén. A következő órában pedig a divákon a sor, jön Zséda. És Whitney Houston is. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.3 Best FM. Best FM. A legjobb zenék. Reklám.
2: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban éri el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
3: Nem csak autót váltasz, életstílust is. A BYD legújabb modelljei a lenyűgöző dizájnt, a csúcs technológiát, a kiemelt biztonságot és az extra hosszú hatótávot ötvözik. Elektromos és hibrid modellek akár 0% THM-mel elérhetők. A BYD hivatalos márka kereskedése, Aliszka Autócentrum, Szekszárd, Bátaszéki út 7375.
4: Fontos a megbízhatóság.
5: Pakronet. Helyi internetszolgáltatóként személyesen ismerjük ügyfeleinket.
4: Kedves ügyfélszolgálat, gyors segítség, többféle technológiai megoldás.
5: Pakronet. Ha most bemondod nekünk, Rádió 1, egy hónap internetet ajándékba adunk.
4: Makronet System Kft. Baja internetszolgáltatója.
0: A Best FM-en minden pillanat.

a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Best FM. A legjobb zenék. Reklámot hallottak. Baj a legfrissebb hírei a 94.3 Best FM-en.
1: Továbbra is a rendkívüli hőség határozza meg időjárásunkat. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok, az Oxigén Média hírei következnek.

0: Benyújtotta a kormány a vényköteles gyógyszerek áfamentességéről szóló törvényjavaslatot az országgyűlésnek. A pénzügyminiszter által jegyzett előterjesztés szerint szeptember 1-től a recepthez kötött gyógyszerek áfája 5%-ról 0-ra csökken. Áfamentesek lesznek a szintén vényköteles orvosi radioaktív izotópok és az egészségügyi oxigén is. Elindult a megújult MOL Bubi közbringa rendszer Budapesten. A korábbinál nagyobb flottában már elektromos kerékpárok is rendelkezésre állnak. A BKK közleménye szerint folyamatosan növelik majd a kerékpárok számát. A tervek szerint 2027-re várhatóan 5000 új kerékpár áll majd rendelkezésre bővített területen, sűrűbb eléréssel. Napok óta pusztítanak kiterjedt erdőtüzek Görögországban. Tűzoltók százai próbálják megfékezni a lángokat a fővárostól, Aténtól északnyugatra. Az oltást az erős szél is nehezíti. Erdőtűz pusztít Hollandiában is a német határ közelében. A lángok egy természetvédelmi területen csaptak fel. Egy kempinget kiürítettek, a vasúti közlekedést felfüggesztették. Egyedül élő idős emberekről gondoskodik a Magyar-Máltai Szeretetszolgálat. Országszerte 5000 érintettet keresnek meg a napokban, hogy a leginkább veszélyeztetett időseknek szükség esetén segítséget nyújtsanak a rendkívüli hőségben. A karitatív szervezet munkatársai egyebek között rákérdeznek közérzetükre, a folyadékpótlásra, arra, hogy van-e a közvetlen környezetükben valaki, akitől baj esetén segítséget kérhetnek. Az online visszaélés áldozatai és hozzátartozóik számára készültek ingyenes lelki segédanyagok. Az Internet Hotline és a Kékvonal Gyermekkrízis Alapítvány közös kiadványai a leggyakoribb internetes visszaélésekhez kapcsolódó 4 élethelyzetre nyújtanak gyakorlati és lelki kapaszkodót. A segédanyagok elérhetők a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság Internet Hotline aloldalán. Lezuhant egy hegygerincről és meghalt egy lengyel hegymászó a Magas Tátrában. A szlovák hegyi mentőszolgálatot túrázók riasztották. A 38 éves férfi holttestét egy völgyben találták meg. Két társa is a helyszínen kereste az áldozatot, akivel néhány órával korábban szakadtak el egymástól. Végül a várható időjárásról. Folytatódik a napos idő kevés gomoly felhővel, csapadék nem várható. A Dunántúlon több felé élénk lesz a déli, délkeleti szél. Délután 37-40 fokos csúcsértékekre készülhetünk.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Hello, jó reggelt kívánok a hét közepén, augusztus 5 szerda. Sok boldogságot a névnapos Krisztináknak, és Isten éltesse a szülinaposokat is. Az óra Mario Winans dalával indul, amelyben P. Diddy is közreműködik, aki magánzárkába került, miután összeverekedett egy másik rabbal. Emiatt módosították szabadulásának dátumát is, kitolódott méghozzá 2028. január 24-ére. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155. Jó reggelt, jó utat, kitartást kívánok a forrósághoz.
2: Best FM.

Best of M a legjobb zenék. Ha egy háromsávos úton két sávot lezárnak, szinte borítékolható, hogy dugó lesz. Ezért szólok előre, hogy az M0-áson, az M3-as és az M2-es között a Megyeri híd felé vezető oldalon ma lezárják a belső és a középső sávot is, 9:30-tól délután 2 óráig. Ez alatt biztos, hogy óriási dugók lesznek, és lassabb a haladása a 8-as főúton Veszprém közelében is, ahol egy kis busz szalagkorlátnak ütközött. A 44-es kilométernél a Székesfehérvár felé vezető oldalon egy sávon halad a forgalom. Jó utat, ha dugó baleset van, várom az infót én is. 0620 55 55 155, Carlos Santana folytatja.

Best FM, a legjobb zenék, esküszöm a címe a következő dalnak. Mindjárt 8:30, jó reggelt, hogy meddig tart a forróság, megtudhatjuk a hírek végén. Spoiler, pénteken, szombaton jön a hidegfront a jelenállás szerint. Úgyhogy még pár nap, és hát felfrissülünk remélhetőleg. A 40 fokhoz képest a 30 mindenképpen az lesz. Csak jöjjön már!

0: Baja legfrissebb hírei a 94.3 Best FM-en.
1: Továbbra is a rendkívüli hőség határozza meg időjárásunkat. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Benyújtotta a kormány a vényköteles gyógyszerek áfamentességéről szóló törvényjavaslatot az országgyűlésnek. A pénzügyminiszter által jegyzett előterjesztés szerint szeptember 1-től a recepthez kötött gyógyszerek áfája 5%-ról 0%-ra csökken. Áfamentesek lesznek a szintén vényköteles orvosi radioaktív izotópok és az egészségügyi oxigén is. Elindult a megújult MOL Bubi közbringa rendszer Budapesten. A korábbinál nagyobb flottában már elektromos kerékpárok is rendelkezésre állnak. A BKK közleménye szerint folyamatosan növelik majd a kerékpárok számát. A tervek szerint 2027-re várhatóan 5000 új kerékpár áll majd rendelkezésre bővített területen, sűrűbb eléréssel. Napok óta pusztítanak kiterjedt erdőtüzek Görögországban. Tűzoltók százai próbálják megfékezni a lángokat a fővárostól, Aténtól északnyugatra. Az oltást az erős szél is nehezíti. Erdőtűz pusztít Hollandiában is a német határ közelében. A lángok egy természetvédelmi területen csaptak fel. Egy kempinget kiürítettek, a vasúti közlekedést felfüggesztették. Jelentősen nőtt a balatoni Intercity és Express vonatok népszerűsége. Az idén ismét elindított helyjegyes vonatok utasforgalma a főszezon első 30 napja alatt csaknem 5%-kal haladta meg a 2025-ös hasonló időszak értékeit. Különösen kedveltek a Jégmadár és a Csabai Tekergő Express vonatok. Munkálatok közben került elő egy világháborús gránát Miskolcon, a Baráthegyi Majorságban. Az Erdei útszakasz építése során egy gép fordította ki a földből a német páncéltörő gránátot, amelyet a tűzszerészek biztonságosan kiemeltek és elszállítottak. Műszerekkel is átvizsgálták a környező területet, amelyen időről időre előkerülnek hadieszközök. Számos intézkedéssel vállalnak önkéntes energia megtakarítást Pécsen. A Baranyai vármegyeszékhelyen elsőfokú vízkorlátozást vezettek be, tilos kertet locsolni, medencét feltölteni és autót mosni. A helyi tömegközlekedés autóbuszait sem mossák, az elektromos járműveik töltését pedig áttütemezték. A zsolnai örökségkezelő 17 és 22 óra között lekapcsolja a klímaberendezéseket és a folyadékhűtőket minden intézményénél, valamint lekapcsolja a Kodály központ és a zsolnai kulturális negyed diszkivilágítását. Végül a várható időjárásról. Folytatódik a napos idő kevés gomoly felhővel, csapadék nem várható. A Dunántúlon több felé élénk lesz a déli, délkeleti szél. Délután 37-40 fokos csúcsértékekre készülhetünk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Best FM a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok! Augusztus 5-én, szerdán. Sötét pirosba borult az ország a hőtérképeken. 40-41 fokok. Ilyet nem nagyon tapasztaltunk korábban. Hogy mennyire kell hosszú távon berendezkedni erre a fajta időjárásra, nem tudom. Remélem, hogy csak átmeneti. Tényleg. Ami viszont biztos, hogy a folytatása a Heavy D and the Boys slágerével telik. Now That We Found Love a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei között.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Rögtön 9 óra, itt az ideje meghallgatni újból a legfrissebb híreket. A végén időjárás jelentés, de hát sajnos nincs új a nap alatt. Marad a forróság, az embertelen, sivatagi, tikkasztó hőség 40-41-42 fokkal. És itt lesz majd egy hasonlattal a Rascal Flatts Life is a Highway. Ha az élet egy autópálya, akkor most tele van déli bábbal. Hozom majd a Hooligans-t is. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.3 Best FM. Best FM, a legjobb zenék. Reklám.
2: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0630 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0630 384 3050.
0: A Best FM-en minden

Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es,

0: Best FM, a legjobb zenék. Reklámot hallottak. Baj a legfrissebb hírei a 94.3 Best FM-en.
1: Továbbra is a rendkívüli hőség határozza meg időjárásunkat. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett.

0: Elizabeth vagyok, az Oxygen Media hírei következnek. Benyújtotta a kormány a vényköteles gyógyszerek áfamentességéről szóló törvényjavaslatot az országgyűlésnek. A pénzügyminiszter által jegyzett előterjesztés szerint szeptember 1-től a recepthez kötött gyógyszerek áfája 5%-ról 0%-ra csökken. Áfamentesek lesznek a szintén vényköteles orvosi radioaktív izotópok és az egészségügyi oxigén is. Elindult a megújult MOL Bubik közbringa rendszer Budapesten. A korábbinál nagyobb flottában már elektromos kerékpárok is rendelkezésre állnak. A BKK közleménye szerint folyamatosan növelik majd a kerékpárok számát. A tervek szerint 2027-re várhatóan 5000 új kerékpár áll majd rendelkezésre bővített területen, sűrűbb eléréssel. Napok óta pusztítanak kiterjedt erdőtüzek Görögországban. Tűzoltók százai próbálják megfékezni a lángokat a fővárostól, Aténtól északnyugatra. Az oltást az erős szél is nehezíti. Erdőtűz pusztít Hollandiában is a német határ közelében. A lángok egy természetvédelmi területen csaptak fel. Egy kempinget kiürítettek, a vasúti közlekedést felfüggesztették. Munkálatok közben került elő egy világháborús gránát Miskolcon, a Baráthegyi Majorságban. Az erdei útszakasz építése során egy gép fordította ki a földből a német páncéltörő gránátot, amelyet a tűzszerészek biztonságosan kiemeltek és elszállítottak. Műszerekkel is átvizsgálták a környező területet, amelyen időről időre előkerülnek hadi eszközök. Számos intézkedéssel vállalnak önkéntes energia megtakarítást Pécsen. A Baranyai vármegyeszékhelyen elsőfokú vízkorlátozást vezettek be, tilos kertet locsolni, medencét feltölteni és autót mosni. A helyi tömegközlekedés autóbuszait sem mossák, az elektromos járműveik töltését pedig áttütemezték. A zsolnai örökségkezelő 17 és 22 óra között lekapcsolja a klímaberendezéseket és a folyadékhűtőket minden intézményénél, valamint lekapcsolja a Kodály központ és a zsolnai kulturális negyed diszkivilágítását. Szalmonella jelenléte miatt osanos vöröshagymás tepertőkrémet hívott vissza a Fogyasztóvédelmi Hatóság. A 250 g-os termék minőség megőrzési ideje 2026. augusztus 5-e. A kifogásolt tételeket kivonták a forgalomból. A Nébih azt javasolja, ha valaki vásárolt a termékből, ne fogyassza el. Végül a várható időjárásról. Folytatódik a napos idő kevés gomoly felhővel, csapadék nem várható. A Dunántúlon több felé élénk lesz a déli, délkeleti szél. Délután 37-40 fokos csúcsértékekre készülhetünk.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Hello, jó reggelt kívánok! Augusztus 5-én szerdán, ha Krisztina nevű ismerőse van bárkinek is, ne felejts el fölköszönteni a mai az ő névnapjuk. Sok boldogságot, kedves Krisztinák, és Isten éltesse a szülinaposokat is. Nem sokára Ed Sheeran jön, ebben az órában hallgatunk majd Sharamot, itt lesz Nelly Furtado Timbalanddel az En Vogue, az órát pedig egy Madonna feldolgozása, Madhouse Like a Prayer-re indítja. Max Levente vagyok, ez a
1: Best

0: Éjjel érkezünk, mint mindig, mert változni nem olyan könnyű, gyerekek.
1: Best FM, a legjobb zenék. Két gyors, friss közlekedési hír. Dolgoznak az M7-esen Budapest felé, a kiszáradt fákat vágják Baracska közelében. A 37-es kilométernél a külső sávot lezárták, így kisebb torlódás alakult ki, és sokkal nagyobbra lehet számítani az M0-áson, ugyanis perceken belül 9:30-tól délután 2-ig lezárnak a 3-ból 2 sávot a Megyeri híd felé vezető oldalon az M3-as és az M2-es csomópont között. Jó utat az autós hírek után, autós zene a Verdák Betét dalával, a Rascal Flatts a Besten.

0: Best FM, a legjobb zenék. A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel indul a szerd reggel is. Hamarosan az En Vogue dalát indítom, majd a Free Your Mindot, és Éjjel ott várok rád a címe Dr. Béres és Mangurájz feldolgozásának. Hát ez most abszolút jó választás. Az éjszakák legalább nem észbontóan forrók, csak trópusiak. Most már sajnos legalábbis a nagyvárosokban az éjszaka sem hoz felfrissülést. A folytatás viszont Nelly Furtadóval és Timbalanddel telik. Jön a Promiscuous a Besten.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

Next FM a legjobb zenék, annyiszor mondtuk már, de nem lehet elégszer hangsúlyozni a folyadékpótlás fontosságát a forróságban. Ha mindenképpen kint kell lennünk, akkor gondoskodjunk bőrünk védelméről is, ha pedig be kell ugranunk valahová, semmiképp ne hagyjunk a kocsiba házi állatot, gyermeket aztán meg pláne nem. So Many Times, a Gágyó dala folytatja a szerda reggelt.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Mindjárt 10 óra jönnek újból a legfrissebb hírek, aztán kiderül, hogyan is mentek a dolgok a 90-es években. Jön Montel Jordan és a This is how we do it.

0: baj a legfrissebb hírei a 94.3 Best FM-en.
1: Továbbra is a rendkívüli hőség határozza meg időjárásunkat. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok, az Oxygen Media hírei következnek. Benyújtotta a kormány a vényköteles gyógyszerek áfamentességéről szóló törvényjavaslatot az országgyűlésnek. A pénzügyminiszter által jegyzett előterjesztés szerint szeptember 1-től a recepthez kötött gyógyszerek áfája 5%-ról 0%-ra csökken. Áfamentesek lesznek a szintén vényköteles orvosi radioaktív izotópok és az egészségügyi oxigén is. Elindult a megújult MOL Bubik közbringa rendszer Budapesten. A korábbinál nagyobb flottában már elektromos kerékpárok is rendelkezésre állnak. A BKK közleménye szerint folyamatosan növelik majd a kerékpárok számát. A tervek szerint 2027-re várhatóan 5000 új kerékpár áll majd rendelkezésre bővített területen, sűrűbb eléréssel. Napok óta pusztítanak kiterjedt erdőtüzek Görögországban. Tűzoltók százai próbálják megfékezni a lángokat a fővárostól, Aténtól északnyugatra. Az oltást az erős szél is nehezíti. Erdőtűz pusztít Hollandiában is a német határ közelében. A lángok egy természetvédelmi területen csaptak fel. Egy kempinget kiürítettek, a vasúti közlekedést felfüggesztették. Egyedül élő idős emberekről gondoskodik a Magyar-Máltai Szeretetszolgálat. Országszerte 5000 érintettet keresnek meg a napokban, hogy a leginkább veszélyeztetett időseknek szükség esetén segítséget nyújtsanak a rendkívüli hőségben. A karitatív szervezet munkatársai egyebek között rákérdeznek közérzetükre, a folyadékpótlásra, arra, hogy van-e a közvetlen környezetükben valaki, akitől baj esetén segítséget kérhetnek.

0: az online visszaélés áldozatai és hozzátartozóik számára készültek ingyenes lelki segédanyagok. Az Internet Hotline és a Kékvonal Gyermekkrízis Alapítvány közös kiadványai a leggyakoribb internetes visszaélésekhez kapcsolódó négy élethelyzetre nyújtanak gyakorlati és lelki kapaszkodót. A segédanyagok elérhetők a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság Internet Hotline aloldalán. Szalmonella jelenléte miatt osanos vöröshagymás tepertőkrémet hívott vissza a Fogyasztóvédelmi Hatóság. A 250 g-os termék minőség megőrzési ideje 2026. augusztus 5-e. A kifogásolt tételeket kivonták a forgalomból. A Nébih azt javasolja, ha valaki vásárolt a termékből, ne fogyassza el. Végül a várható időjárásról. Folytatódik a napos idő kevés gomoly felhővel, csapadék nem várható. A Dunántúlon több felé élénk lesz a déli, délkeleti szél. Délután 37-40 fokos csúcsértékekre készülhetünk.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Hello, kitartást kívánok az újabb forró naphoz. Az óra azzal az Eminemmel indul, akinek volt felesége, rendőröket harapott meg, és sokkolóval fékezték meg, miután elfogató parancsot adtak ki ellene. Indítom a stent, ha dugó baleset van, bárki Krisztinát szülinapost ünnepelne, hívható SMS Viber 0620 55 55 155.
2: Best FM.

0: Ege.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék.

Best FM, a legjobb zenék a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei ma este is mixben szólnak majd. A szerda a Poppy, 6-tól a házigazda White Boy, 7-től pedig Effendi hozza az ezredforduló legnagyobb pop kedvenceit mixben itt a Besten. Közülük most Montel Jordan indul a This Is How We Do It.

0: Best FM, a legjobb zenék. Azt hiszem, minden autós egyetért azzal, hogy nincs idegesítőbb dolog, mint araszolni lépésről lépésre egy dugóban. Ha pedig ez ilyen 35-40 fokokkal párosul, akkor kifejezetten idegörlő lehet. Sajnos ez a helyzet most is például az M1-esen Hegyeshalom felé Herceghalomnál, ahol egy lerobbant teherautó akadályozza a forgalmat. 4-5 kilométeres most ott a dugó. Dolgoznak az M0-áson, az M3-as és M2-es csomópontok között a Megyeri híd felé vezető oldalon. A 3-ból 2 sávot lezártak délután 2-ig, ott is lassabb a haladás. És baleset történt korábban a 71-es főúton Badacsony-Tomai közelében. 2 autó ütközött, a 76-os kilométernél a főúton félpályán megindult a forgalom. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.3 Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Szolnoki Péter hangját pedig mostantól már csak felvételről halljuk. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.3 Best FM. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Csökkent itthon a vízfogyasztás, készüljenek az allergiások, több hullámban támadnak a pollenek. Lerohanták Montenegrót a turisták, elesett több határátkelő. Jó napot kívánok, Fülöp Attila vagyok. 9%-kal csökkent a vízfogyasztás az elmúlt napokban, sikerült jelentősen mérsékelni a hálózat terhelését, írta közösségi oldalán az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László köszönetet mondott mindazoknak, akik változtattak, például elhalasztották az autómosást, a medencetöltést és a térkő tisztítását. Emlékeztetett arra, hogy most jönnek a legkritikusabb napok, péntek éjfélig érvényes a harmadfokú hőségriasztás, így továbbra is szükség lesz a takarékra. Vízhasználatra. Országszerte csaknem 400 szabadtéri tűzhöz vonultak ki a tűzoltók a legutóbbi hőségriadó múlt csütörtöki kihirdetése óta. Csak hétfőn 96 helyszínről érkezett riasztás. Az MTI úgy tudja, halálos áldozata is van az egyik tűzesetnek. Vasban zsennyén kapott lángra a száraz ajnövényzet, aztán a közeli erdős terület. Egy férfi azonnal oltani kezdett, és eközben súlyosan megsérült. Mentőhelikopterrel vitték kórházba, de már nem tudták megmenteni. Berobban a parlagfű szezon, az allergiásoknak érdemes elkezdeni a gyógyszerszedést, a pollen koncentráció hamarosan országszerte elérheti a tüneteket okozó közepes szintet.

0: tett. Részletek Kajtor Apaténi Dórától, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ aeróbiológusától.
1: Nyíregyháza, Debrecen és Békés Csaba környékeit várható mindig először a virágzás indulása. Kecskemét, Budapest környékére várható még az, hogy napokon belül eléri ezt a tüneteket okozó szintet is, illetve délnyugati régió, Kaposvár és ez a környék. Szemviszketés, az orrfolyás, tüsszögés. Ha ilyen tünetek jelentkeznek, akkor gyanakodni lehet már allergiára, főleg aki korábbi években is tapasztalt ilyet az év hasonló időszakában. Ha nagyon súlyosan érintett, akkor igazából asztmás rohamok is jelentkezhetnek magasabb koncentrációk esetében.
0: Több mint 630 ezer turista lépte át Montenegró határait a múlt hét végén. 3 nap alatt többen érkeztek a balkáni országba, mint ahányan ott élnek. Az áradat komoly fennakadást okozott a határátkelőknél. Horvátország felől 20 kilométeres volt a torlódás. Volt, akinek 28 órát is várnia kellett a bejutásra. Zavartalan és perzselő napsütésre készüljenek, 37 és 42 fok között alakulnak a csúcsok, eső kizárt, csak a Dunántúlon enyhítheti valamelyest a szél, a tikkasztó hőséget, nagyon erős lesz az UVB sugárzás. Holnap is ugyanerre számíthatunk, aztán jön a fordulat. A legfrissebb előrejelzések szerint pénteken már csak 29-34 fok jelenti a csúcsot, azt mondják most a meteorológusok, hogy egy-egy zápor is érkezhet.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: Hello, startol augusztus 5-e szerda délelőttjének utolsó 60 perce az Élen Árás Boro Boro című dalával. Jön a Mencs meg szerelem és az ausztrál Savage Garden is mindjárt Truly Madly Deeply. Hívható SMS Viber 0620 5555 155 kedves Krisztinák, sok boldogságot és Isten éltesse a szülinaposokat is. Max M. Levente vagyok, ez pedig a
3: Best FM.

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. Like no other. Flawless.

Ezt a FM, a legjobb zenék. Rég örültünk ennyire kánikulának, mert hogy kánikula váltja a forróságot, és ez a lényeg a mondatban. A hétvégén, addig viszont a 42 fok sem kizárt ma sem, és ami további jó hír, hogy hétvégére emelkedhet a Duna vízszintje is. Pénteken egyébként 7-8 fokos felfrissülést hozó hidegfront lép be az országban, már a Dunántúlon érezhető lesz, délkeleten, szombaton enyhül majd a forróság. Jön egy újabb közben a 90-es és 2000-es évekből, ha nem kevésbé forró Los Angelesből. Dallunis, I got five on it a besten.

0: Best FM, a legjobb zenék. Friss közlekedési információk, délután 2-ig a 3-ból 2 sávot lezártak az M0-áson, az M3-as és M2-es csomópontok között a Megyeri híd felé vezető oldalon. Most 2-3 kilométer ott a torlódás, ennél nagyobb 4-5 kilométeres a dugó az M5-ösön Röszke felé, Lajosmizse közelében, ahol csomópontépítés zajlik, és szintén 4-5 kilométeres továbbra is a torlódás az M1-esen Hegyeshalom felé, ahol Herceghalom közelében egy lerobbant teherautó akadályozza a forgalmat. Jó utat, ha dugó baleset van, várom az infót a 0620 55 55 155-re.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 94.3 Best FM. Best FM, a legjobb zenék. Reklám.
3: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban éri el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk, kedvező áron. 0620 384 3050.
1: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Best FM, a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek

down. Best FM. A legjobb zenék. Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Frissen kipihenve megérkezett Majoros Rita, és egy igazi latin karnevál kerekedik a legfrissebb hírek után. Az Afromedúza dalával startol a Best délután. Mindjárt Maxim Levente vagyok, találkozzunk holnap is. Hello!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.3 Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Továbbra is termeli az áramot az utolsó paksi turbina, már idén közelebb kerülhetünk a korszerű HÉV flottához. A házalóktól akarják megóvni az időseket. Jó napot kívánok, Fülöp Attila vagyok. Stabilan termeli az áramot az utolsó még üzemelő paksi turbina, a vízállás nem változott, ezt üzente reggel közösségi oldalán a miniszterelnök. Magyar Péter hangsúlyozta, ma és holnap tetőzik a hőség, így most nagyon fontos lesz az önkéntes fogyasztás csökkentés délután 5 és este 10 óra között. Még idén kiírják a közbeszerzéseket a HÉV flotta megújítására, jelezte közösségi oldalán a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid hozzátette, a Szentendrei, a Ráckevei és a Csepeli vonalra érkeznek majd a 120 méter hosszú, akadálymentes és klimatizált motorvonatok. A 42 szerelvényt uniós forrásból vásároljuk meg. Az első 2030-ban már nálunk lehetnek. A miniszter hangsúlyozta, a HÉV-nek kényelmében, minőségében és gyorsaságában is valódi alternatívát kell kínálnia az autózással szemben. A szépkorúak védelmében indítottak ellenőrzéseket a fogyasztóvédők, többek között a ravaszkodó ezermestereket, illetve a különféle termékekkel házalókat akarják kivonni a forgalomból. Részletek a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnökétől, Eitmann Norberttől.
2: Azt tapasztaljuk mind az NKFH-nál, mind a kormányhivatalnál, hogy a szépkorúak fokozottan ki vannak szolgáltatva azoknak a kereskedelmi szereknek, amelyek a bizalmukra és a védtelenségükre építenek. Az időskorúakat érintő tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokat vizsgáljuk tehát fokozottan, különös tekintettel azokra az esetekre, amikor a vállalkozások megtévesztéssel, sürgetéssel vagy a kiszolgáltatott helyzet kihasználásával próbálnak szerződést kötni.
1: Júliusban 175 földmozgást rögzítettek a műszerek a Kárpát-medencében. Ebből mindössze kettőt érzékelhettünk. Az egyik július 12-én hajnalban volt Békés Csaba térségében, a másik július 24-én éjszaka, és nem is magyar területen, hanem Ausztriában, Bécsújhely közelében. Ez egy 4,5-es erősségű mozgás volt, míg a Békés megyei fele ekkora. A földmozgások kétharmadát egyébként bányarobbantások idézték elő. Péntekig kell kitartanunk, utána enyhülés, mondom a részleteket. Zavartalan és perzselő napsütésre készüljenek. 37 és 42 fok között alakulnak a csúcsok, eső kizárt, csak a Dunántúlon enyhítheti valamelyest a szél a tikkasztó hőséget. Nagyon erős lesz az UVB sugárzás. Holnap is ugyanerre számíthatunk, aztán jön a fordulat. A legfrissebb előrejelzések szerint

0: Mint pénteken már csak 29-34 fok jelenti a csúcsot, azt mondják most a meteorológusok, hogy egy-egy zápor is érkezhet.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Csodás délutánt, kellemes szerdát és hűsítő kis perceket vagy órákat kívánok önöknek. Hát remélem, hogy ebben azért részük lesz. Én a dalok tekintetében mindent megteszek. Majoros Rita vagyok, egy kis pihenés után visszatértem. És hozzom igazán a hűsítő dallamokat, úgyhogy Afro Medúzával már indítok is. Jön a Passilda. Szép napot!
1: Best FM!

Estefem a legjobb zenék. Will Smith Man in Black dalával megy tovább a délután. Remélem, hogy bírják még ezt a nagy meleget. Egy-két napot kell elvileg kibírni, és a hétvégén már csökken a hőmérséklet. Legalábbis ezt ígérik az időjósok, úgyhogy én is ebben próbálok bízni, és egy picit hűsíteni magamat is. A hetediken lakom, és nincs légkondi, úgyhogy nekem ide bejönni a rádióba is igazából maga a megváltás, úgyhogy hát tartsunk ki együtt a mai délutánon, és hozom a hűsülős dallamokat, akár munkában hallgatnak minket, akár home office-ban, akár menet közben, tartsunk ki együtt. Mondjuk Jerry Halliwell-lel is jön a Michi Colatino, Karamell és a Várt-váratlan. Hozom a napkérdését is hamarosan, természetesen mindenféle információt, de a főszerepben ma is a legjobb zenék lesznek, úgyhogy Will Smith Man in Black, már beígértem, és be is tartom az ígéretem. Legyen szép napjuk!

0: Best FM a legjobb zenék. Ma délután is számítok önökre, ha útinfókról van szó. Bármerre járnak az ország útjain, és van infójuk, látnak, tapasztalnak valamit, nagyon megköszönöm, hogyha ránk is gondolnak, és esetleg elküldik az infót, vagy felhívnak vele a számunk 0620-5555-155. Amit jelen pillanatban is tudok mondani, hogy az M0-es autóúton az M3-as és az M2-es csomópontok között a Megyeri híd felé vezető oldalon a 70-es és a 71-es kilométerek között folyik a munka. Lezárták a külső és a középső sávot, és ez előre láthatólag délután 2-ig így is lesz. Csak egy sáv lesz járható, úgyhogy közel másfél kilométeren már most is torlódik a forgalom. 0620-5555-155, még egyszer a számunk, ma is számítok az infókra. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.3 Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Gáspár Laci és Mégis forog a föld slágere zárta az órát, de mindjárt nyílik a következő, csak előtte még egy órakor meghallgatjuk a friss híreket. Addig van még pár percünk, úgyhogy gyorsan beharangozom a következő órát. Itt lesz Usher és Ludacris dala, a Yeah! És zenél majd Charlie is, Curtis-szel, itt lesz a Maradunk végig.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.3 Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Egyre jobban spórolunk a vízzel, de így is sok felé van korlátozás. 2000 léghűtött helyen frissülhetünk fel, országszerte végzetes siklóernyős baleset Baranyában. Jó napot kívánok, Fülöp Attila vagyok. 9%-kal csökkent a vízfogyasztás az elmúlt napokban, sikerült jelentősen mérsékelni a hálózat terhelését, írt a közösségi oldalán az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László köszönetet mondott mindazoknak, akik változtattak, például elhalasztották az autómosást, a medencetöltést és a térkő tisztítását. Emlékeztetett arra, hogy most jönnek a legkritikusabb napok, péntek éjfélig érvényes a harmadfokú hőségriasztás, így továbbra is szükség lesz a takarékra. Vízhasználatra. Már 629 településen rendeltek el valamilyen szintű vízkorlátozást, írja reggeli összesítésében a kormány.hu oldal. Tegnap 300 megawatt energiát sikerült megtakarítani a lakosság és a nagyfogyasztók önkéntes korlátozásával. Az extrém magas hőmérséklet miatt 17 vasútvonalon, valamint a hév vonalakon rendeltek el sebességkorlátozást. Több mint 2000 léghűtött helyiség várja a felfrissülésre vágyó embereket országszerte, ezeket bárki igénybe veheti, üzente közösségi oldalán a kormány. A lista a katasztrófa védelem honlapján érhető el. Az összesítésben művelődési házak, önkormányzati épületek és idős otthonok mellett boltokat és bevásárlóközpontokat is találni, a Bács-Kiskunvár megyei Ágasegyházától Zaláig, egészen pontosan Zalavárig. Halálos balesetet szenvedett egy siklóernyős Baranyában a Villányi-hegységben, a Szársomjón történt a tragédia, a sportoló egy sziklára zuhant. A palkonyai önkéntes tűzoltók gyorsan a helyszínre értek, mentőhelikoptert is riasztottak, de már nem tudtak segíteni rajta. Még vizsgálják, miért nem tudta elkerülni a végzetes manővert a siklóernyős. Újabb selejtező kör jön a magyar csapatok számára az európai futballkupákban. Az Európa Liga harmadik fordulójában a Fradi ma este a lengyel Górnik Zabrze ellen lép pályára a Grupamában. A Debrecen a dán Köbenhavent fogadja holnap, a Győr pedig a Riga otthonában vendégeskedik, ugyancsak csütörtökön a Konferencia Ligában. A visszavágókat a jövő szerdán is csütörtökön rendezik. Zavartalan és perzselő napsütésre készüljenek, 37 és 42 fok között alakulnak a csúcsok, eső kizárt, csak a Dunántúlon enyhítheti valamelyest a szél, a tikkasztó hőséget, nagyon erős lesz az UVB sugárzás. Holnap is erre számíthatunk, ez lehet a tetőzés napja, péntekre ugyanis több fokos enyhülést várhatunk. 29-34 fok jelenti a csúcsot, a hétvégén viszont ismét emelkedhet a hőmérséklet.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Elmúlt egy óra is, most már 4 perccel megy tovább a nap, és ez a jó kis szerda délután a legjobb zenékkel. Én Majoros Rita vagyok, hamarosan felteszem a nap kérdését, de előtte jön még a Backstreet Boys és a Larger Than Life. Itt lesz majd Sikén és a Love on the Run, jön most Usher és Ludacris de la Yer, egy kicsit Lil Jonnal és Bully hangulattal.
0: Best FM, a legjobb zenék.

Best FM a legjobb zenék. Hát vidám délutánt kívánok a folytatásban is mindenkinek, és egy igazán vidám témát hoztam így szerda délutára. A nap kérdése az, kinek mi volt a legkínosabb szituáció, amikor rájött a röhögő görcs. Én azt gondolom, hogy vagy azt gondoltam sokáig, hogy hát a röhögő görcs ez ki lehet nőni, és hogy már felnőttként nem lesznek ilyen pillanataim. Hát szerintem még több van, és annál kínosabbak. Számomra a legkínosabb az volt, amikor egyszer az éjféli misén karácsonykor rám jött a röhögő görcs. A nővéremmel vannak azok a pillanatok, amikor elég csak egymásra néznünk, és már tudjuk, mire gondol a másik, és jön, és apukám a legnagyobb mókamester, ő ült közöttünk, és még rátett egy lapáttal, és én olyannyira nevettem, hogy kiestem a padból az éjféli misek közepén, amikor éppen mindenki csendben imádkozott. Nagyon-nagyon ciki volt, és egyszerűen nem tudtam abba hagyni, de borzasztóan szégyeltem magam. Szóval, hát így utólag persze vicces, de hogy már felnőtt voltam bőven, szóval nem az volt, hogy egy gyerek röhögő görcsöt kapott, szóval annál cikibb volt, úgyhogy jöhetnek a legkínosabb helyzetek, amikor ránk jött a röhögő görcs. 0620-55-55-155 ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk, aztán ott vagyunk a Facebookon, az Instagramon is várom a válaszokat, vagy hívjanak fel, hogyha van kedvük akár erről csevegni, miközben isteni zenéket hallgatunk, úgyhogy jön is Dante Tomás és a Miss California, és jön egy kis nyári tengerparti, óceánparti hangulat.

0: Best FM a legjobb zenék. Kacsi írta Margit körútról, hogy baleset történt a Megvártliget és a Szénatér közötti szakaszon. Köszönöm szépen az infót, és érkezett a Bajcsi-Zsilinszky útról is, hogy a nyugati pályaudvar előtt, a nyugati tér előtt is baleset történt. Köszönöm a budapesti információkat is. 0620-55-55-155, ide jöhet, hogyha bárki bármit lát az utakon. Hármas főúton forró belterületén egy autó hajtott árokba, a 220-as kilométernél félpályán halad a forgalom, ezt is kaptam. Az M0-es autót keleti szektorán pedig az M5-ös autópálya felé egy defektes kamion áll, a kis tartsa Cinkot a csomópont lehajtójánál. A 60-as kilométernél mind a lehajtóágon, mind a külső sávban útszűkület mellett lehet haladni, úgyhogy legyen mindenki óvatos. 0620-55-55-155 jöhetnek az üzenetek, vigyázzunk egymásra az utakon.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.3 Best FM. Best FM. A legjobb zenék.
2: Fultam, figyelj, szétszed a tánc. Felkap téged itt sem, vagy már.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Már is 2 órához érkeztünk, van még pár percünk a legfrissebb hírekig, de nagyon gyorsan pörög ez a szerda délután, úgyhogy húzzunk bele a következő órába is. Ezt megtehetjük majd a Bermudával, itt lesz a London.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Továbbra is működik az utolsó paksi turmina, az állatoknak is megterhelő a hőség, jönnek a papírból készült ceruza elemek. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Stabilan termeli az áramot az utolsó még üzemelő paksi turbina, a vízállás nem változott, üzente reggel közösségi oldalán a miniszterelnök. Magyar Péter hangsúlyozta, ma és holnap tetőzik a hőség, így most nagyon fontos lesz az önkéntes fogyasztás csökkentés délután 5 és este 10 óra között. A kormányfő még tegnap arról beszélt, hogy az elmúlt napokban 837 közepes és nagy fogyasztó tett energiatakarékossági vállalást, de még mindig nem csatlakozott mindenki a kezdeményezéshez. Rendkívüli parlamenti ülés lehet a jövő héten. Ruf Bálint miniszterelnökséget vezető miniszter indítványa szerint a képviselők egyebek mellett a köznevelési és a rendvédelmi törvények módosításáról tárgyalhatnak. Napirendre kerülhet az akkumulátorüzemek szabályozásának szigorítása is, valamint az a javaslat, amely eltörölne a vényköteles gyógyszerek 5%-os áfáját. A házi állatoknak is megterhelő az extrém hőség. Kedvenceink sokkal kiszolgáltatottabbak a forróságban, rövid idő alatt hőgutát kaphatnak, ha nem vigyázunk rájuk. Tanácsok Serez Zoltántól, az Orfeusz Állatvédő Egyesület vezetőjétől.
2: Semmilyen formában ne hagyjanak élő állatokat autóban, néhány perc alatt főguta és eszméletfesztés jöhet létre. Hogyha lakásban tartunk házi kedvenceket, bemegyünk otthonról, húzzuk le a redőnyt, húzzuk el a sötétítő függönyt, ugyanis nagyon sokszor a díszmadarak, hüllők vagy egyéb más állatok a kutyák, macskák mellett az ablakhoz közel ugyanolyan üvegházhatásban részesülnek, mint egyébként a gépjárművet tartott állatok. Fontos a folyadékháztartás, többszörös mennyiségű ivóvíz biztosítás, illetve hogyha látjuk az állatokon, hogy így is ki vannak tikkadva, akkor le is csapathatjuk őket akár pohár vízzel, így is segít, hogy frissek és üdék maradjanak.
1: Már idén piacra kerülhetnek a papíralapú elemek. Egy szingapúri vállalat teljes egészében növényi cellulózból készített kis és nagy méretű ceruza elemeket fejlesztett, amelyek a hagyományos elemekhez hasonlóan használhatók. A gyártó szerint az új technológia biztonságosabb, környezetbarátabb és könnyebben újrahasznosítható, az első példányok pedig évvégén jelenhetnek meg egyes elektronikai termékekben. A hírek végén most néhány szó a várható időjárásról. Holnap még tartja magát a kánikula, többnyire napos időre készülhetünk, de napközben gomoly felhők jelenhetnek meg az égen. Ezekből estig csak kevés helyen pattanhat ki zápor vagy zivatar. Délután 36 és 42 fok közé forrósodhat a levegő. Pénteken már több felé érezhető lehet a változás, erősödő északi szél, elszórt záporok, zivatarok és visszafogottabb hőség érkezhet. A hétvégén aztán sok napsütésre számíthatunk, vasárnap pedig nyugodtabb, 29-35 fokos nyári időkör vonalazódik.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Szép szerdát a folytatásban is mindenkinek. 2 óra múlt, 4 lassan 5 perccel, mert tovább a jó hangulat és ez a nyári forróság. Még legalább péntekig, úgyhogy hűsöljünk a Bastille-jal, jön a Pompeji ebben az órában. Én Majoros Rita vagyok, de a Jamiroquai Can't Hit dalát is hozom. Kelly Clarksonnal pedig már indítom is az órát. Csodás napot mindenkinek!
0: Best FM.

Best FM a legjobb zenék. A ma délutáni kérdésem az, hogy kinek mi volt a legcikibb, legkínosabb helyzet, amikor rájött a röhögő görcs. Na nézzük, milyen üzenetek érkeztek. Azt írja Gábor, munkahelyi online meetingen azt hittem, le vagyok némítva. Hangosan kommentáltam, hogy ez még meddig fog tartani? Persze nem voltam némítva. A főnök csak annyit mondott, hallottuk Gábor, és én nyilván elszígyeltem magam, de olyan szintű röhögő görcs jött rám, hogy ki is kellett lépnem a meetingből, de hál' Istennek egyébként nem lett pác belőle. Még jó. Dori is írt, jogán mindenki csendben meditált, amikor valakinek hatalmasat kordult a gyomra. Egymásra néztünk a barátnőmmel, és onnantól végünk volt, sírva nevettünk, és ki is kellett mennünk az óráról. Meg tudom érteni. Laci is írt, a boltban elcsúsztam a nedves padlón, de nem estem el, hanem valami furcsa tánclépésekkel egyensúlyoztam végig a soron. A végén még meg is tapsolt egy néni, de hát egyszerűen nem bírtam kinevetés nélkül. Imádom ezeket a sztorikat. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Jöhetnek ide még a hasonló üzenetek, de ha felhívnának és inkább elmesélnék a történetet, azt is nagyon-nagyon szívesen fogadom. Mellé pedig isteni zenék a folytatásban, ezeket pedig ígérhetem. Jön mindjárt Robbie Williams és az Angels, előtte pedig a Kent Heat 1999-ből a Jamiroquai-tól. Ezzel a dallal pedig az énekes JK-nek az volt az egyetlen célja, hogy egy olyan dalt írjon, amit nem lehet ülve végighallgatni. Hát ez ilyen. Kent Heat itt a Best FM-en.

0: Veszte fel a legjobb zenék az M0-es autót keleti szektorán, az M5-ös autópálya felé Csömörnél egy kis teherautó a korlátnak hajtott. A 62-es kilométernél csak egy sávon halad a forgalom, és már több mint 2 kilométeres a torlódás. Az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldalán egy kamion és egy kis teherautó ütközött az M0-ás csomópontja előtt. A 17-es kilométernél a külső sáv zárva is van, a baleset helyszíne mögött legalább 1 kilométeres már a torlódás. Van egy budapesti információm is, a Margit körúton baleset történt a Mechvárt liget és a Széna tér közötti szakaszon. Nagyon szépen köszönöm ezt az infót is, illetve most futott be egy, hogy a Könyves Kálmán körúton is baleset történt, méghozzá az Albert Flórián úti kereszteződés előtt. Nagyon köszönöm az infókat, várom őket a folytatásban is. 0620 55 55 155 a számunk. Jó utat mindenkinek!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.3 Best FM. Best FM. A legjobb zenék. Reklám.
2: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1 a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
1: A Best FM-en minden

legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Zenék, amiken

Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es... és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Best FM, a legjobb zenék. Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.3 Best FM. Best FM. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Pörgetjük a szerda délután, most már együtt 3 órán keresztül. Itt a 94.3 Best FM-en. Baljai hallgatók, üdv mindenkinek! Maradok a stúdióban egészen 6 óráig, és bekészítve tényleg a kedvenc slágerek. Mutatom, hogy milyenek. Kezdünk a Black Eyed Peas felvételével. Ez a Pump It című partisláger.
0: 94.3

94.3 Best FM, a legjobb zenék. A mikrofon mögött Molek Csongor. Ebben és a következő két órában is remélem nem probléma, és remélem, hogy egyre többen csatlakoznak hozzánk. Holnap már csütörtök, és ha iszik, ha nem, de marad a meleg idő. Itt a déli ország részben egyre nagyobb eséllyel mondják a csapadékot, de biztosra még egyáltalán nem ide a déli ország részbe. Holnap már több helyen zavarhatják gomoly felhők a napsütést, és ezekből várható némi csapadék zápor-zivatar formájában. Ha pedig lesz csapadék, akkor erősebb szélmozgásra is számítani kell, már északira fordulhat majd. A szélmozgás. Pollenterhelés, kedves allergiás hallgatók, az nem változott semmit. A gombák pollen szintje van közepes tartományban, a csalánfélék pollen koncentrációja pedig magas. Megterheli egyébként mindenki szervezetét a tartós hőség, sokaknál jelentkezhet tompaság, fáradékonyság, dekoncentráltság napközben is. Ne tartózkodjanak a tűző napon, kedves hallgatók, délelőtt 10 és délután 4 óra között, és mindenki ügyeljen a folyadékbevitelre. Liza Stansfield felvétele következik, a címe The Real Thing.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Baj a legfrissebb hírei a 94.3 Best FM-en.
1: Továbbra is a rendkívüli hőség határozza meg időjárásunkat. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Benyújtotta a kormány a vényköteles gyógyszerek áfamentességéről szóló törvényjavaslatot az országgyűlésnek. A pénzügyminiszter által jegyzett előterjesztés szerint szeptember 1-től a recepthez kötött gyógyszerek áfája 5%-ról 0%-ra csökken. Áfamentesek lesznek a szintén vényköteles orvosi radioaktív izotópok és az egészségügyi oxigén is. Elindult a megújult MOL Bubi közbringa rendszer Budapesten. A korábbinál nagyobb flottában már elektromos kerékpárok is rendelkezésre állnak. A BKK közleménye szerint folyamatosan növelik majd a kerékpárok számát. A tervek szerint 2027-re várhatóan 5000 új kerékpár áll majd rendelkezésre bővített területen, sűrűbb eléréssel. Napok óta pusztítanak kiterjedt erdőtüzek Görögországban. Tűzoltók százai próbálják megfékezni a lángokat a fővárostól, Aténtól északnyugatra. Az oltást az erős szél is nehezíti. Erdőtűz pusztít Hollandiában is a német határ közelében. A lángok egy természetvédelmi területen csaptak fel. Egy kempinget kiürítettek, a vasúti közlekedést felfüggesztették. Jelentősen nőtt a balatoni Intercity és Express vonatok népszerűsége. Az idén ismét elindított helyjegyes vonatok utasforgalma a főszezon első 30 napja alatt csaknem 5%-kal haladta meg a 2025-ös hasonló időszak értékeit. Különösen kedveltek a jégmadár és a csabai tekergő Express vonatok. Számos intézkedéssel vállalnak önkéntes energia megtakarítást Pécsen. A Baranyai vármegyeszékhelyen elsőfokú vízkorlátozást vezettek be, tilos kertet locsolni, medencét feltölteni és autót mosni. A helyi tömegközlekedés autóbuszait sem mossák, az elektromos járműveik töltését pedig áttütemezték. A zsolnai örökségkezelő 17 és 22 óra között lekapcsolja a klímaberendezéseket és a folyadékhűtőket minden intézményénél, valamint lekapcsolja a Kodály központ és a zsolnai kulturális negyed diszkivilágítását. Országszerte csaknem 400 szabadtéri tűzhöz vonultak ki a tűzoltók a hőségriadó kihirdetése, vagyis múlt csütörtök óta. Halálos áldozat is volt. A Vasvár megyei Zsennyén egy férfi még a tűzoltók kiérkezése előtt megpróbált megfékezni egy bozott tüzet, de súlyosan megsérült, és később a kórházban meghalt. Végül a várható időjárásról. Folytatódik a napos idő kevés gomoly felhővel, csapadék nem várható. A Dunántúlon több felé élénk lesz a déli, délkeleti szél. Délután 37-40 fokos csúcsértékekre készülhetünk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 94.3 Best FM.

Ez itt a 94.3 West FM, a legjobb zenéket együtt pörgetjük, tudják kedves bolyai hallgatók, egészen késő délután, vagy inkább este 6 óráig. És hasznos helyinfókkal elég gyakran jelentkezem, a fókuszban most a hivatalt érintő változó munkarend. Itt Baján a polgármesteri hivatal augusztus 8-án, tehát szombaton, pénteki munkarend szerint működik, így 8-tól délig tart ügyfélfogadást, ebben az időben áll majd az ügyfelek rendelkezésére. Augusztus 21-e péntek pedig pihenőnap, ezt tudatta az önkormányzat. Ott vannak az infók egyébként a bajahangja.hu hírportálon. A következő percekben pedig George Michael 1996-os stúdióalbumának egyik legsikeresebb száma következik, jellendületes, funkos pop hangzású. A szövege pedig gyors, kötöttségek nélküli kapcsolatok kereséséről szól, egy csalódást követően. Igen, a címe is jelzi, ez a Fast Love.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
2: Laborvizsgálat gyorsan, beutaló és sorban állás nélkül. Válassza a Sugo Lab vérvételi pontjait Szekszárdon, Baján és Kalocsán. Bővebb információ és bejelentkezés sugo-lab.hu vagy hívja Bíró Aranka vérvételi pont vezetőt 13-tól 16 óráig. 0630 590 2404. Sugo Lab. Legyen tisztában a vérképével.
3: Nem csak autót váltasz, életstílust is. A BYD legújabb modelljei a lenyűgöző dizájnt, a csúcs technológiát, a kiemelt biztonságot és az extra hosszú hatótávot ötvözik. Elektromos és hibrid modellek akár 0% THM-mel elérhetők. A BYD hivatalos márka kereskedése, Aliszka Autócentrum, Szekszárd, Bátaszéki út 73-75.
4: Szikrázó gyémánt, rozé aranyban tündöklő vagy letisztult stílus. Tervezze meg álmai gyűrűit a Barsi Ékszer online karika gyűrű tervező programjában. Csodaszép színek és formák, ezer lehetőség. Barsi Ékszer. Ez a történet rólatok szól.
5: Fontos a megbízhatóság.
6: Pakronet.
7: Helyi internetszolgáltatóként személyesen ismerjük ügyfeleinket.
5: Kedves ügyfélszolgálat, gyors segítség, többféle technológiai megoldás.
6: Makronet.
7: Ha most bemondod nekünk, Rádió 1, egy hónap internetet ajándékba adunk.
5: Makronet System Kft. Baja internet szolgáltatója.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
8: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
9: Görgetünk egy újabb órát, jó hangulatban, ahogy mindig itt a 94.3 Best FM-en. Baja és a térség, szeretettel köszöntöm a hallgatókat. Az én nevem Molek Csongor, és énekelhető slágerekkel mindenféleképpen jelentkezem még. Az órát indítja most egy totós feldolgozás. Zenél nekünk Carwolf, és szól az Africa.
8: 94.3

94.3 Best FM, a legjobb zenék, üdv a hallgatóknak és jó hűsölést, ha tudnak ezzel foglalkozni. A mikrofon mögött Molek Csongor, augusztus 5-e van már, Mária, Krisztina, Emőd, Ábel és Lucius névnapja. Isten éltesse azon hallgatókat, akik ünnepelnek ma, bármilyen okbóli Baján és a környéken. 138 évvel ezelőtt Bertha Benz 106 kilométert vezetett, majd visszatért a kiinduló helyre, és ez volt az első hosszú autóút. És 63 esztendeje a Szovjetunió, az Egyesült Államok és Nagy-Britannia külügyminiszterei aláírták a részleges atomcsendegyezményt. A nap híres szülötteinek listáját megvizsgáljuk így augusztus 5-én is, és elég hosszú a felsorolás, kedves hallgatók. 74 éve született Faragó Tamás, magyar olimpiai bajnok vízilabdázó edző. 97 esztendeje született Boros Ottó, kétszeres olimpiai bajnok vízilabdázó, és 94 éve látott napvilágot Gecse Gusztáv, filozófus, vallástörténész. Aki ünnepel ma itt Baján és a környéken, remélem velünk tart, Isten éltesse nagyon sokáig. Gwen Stefani és Eve közös száma következik a Besten, ez a Rich Girl.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Jogi ügyintézőt keres Szekszárd, dzsúdósok Baján és biztonságról Dunaföldváron. Köszöntöm Önöket, 2026. augusztus 5-e van. Az Oxigén Média híreit hallják a bajai régióból, a mikrofonnál Szél Móni. Kedden hajnalban a Duna vízszintje pár milliméterre volt attól, hogy a paksi atomerőmű utolsó turbináját is lekapcsolják, azonban megállt a csökkenés, sőt reggelre másfél centimétert emelkedett a Duna. Jelenleg biztonságosan üzemel az utolsó turbina, mondta Magyar Péter miniszterelnök az atomerőműben tett keddi látogatásakor, írja oldalán a Telepaks. Az atomerőmű esetleges leállásával számolni kell azzal, hogy 6000 paksi lakos meleg víz és távfő nélkül marad. Bár a vízügyi helyzet most kedvezőbb és a kettes blokk egyik turbinája működik, a város önkormányzata a kormányzattal összefogásban minden eshetőségre számít. Felkészítették a meleg víz hiányra az Életfa idősek otthonát is. Részletek a Telepaks oldalán. Paksi rendőrök a napokban egy helyi, egy bölcskei és egy dunaföldvári programon vettek részt. Ismerd meg a rendőrt címmel tartottak előadást elsőként Pakson, az életképes színjátszótábor résztvevői részére. Bemutatták a gyerekeknek a rendőrkapitányság épületét, mely során a rendőrség munkájával, felszerelésével is megismerkedhettek. A drogprevenciós program részeként meghallgattak egy előadást a kábítószerekről, azok hatásairól, majd megnézték a drogbőrönd tartalmát, és a részek szemüveg kipróbálására is volt lehetőség. Az Óvakodj az idegentől program keretében fontos bűnmegelőzési témákat érintettek, hogy senki ne váljon áldozattá. A második napon is hasonló volt a kitelepülések programja, annyival kiegészülve, hogy a táborozók kutyás bemutatót is láthattak, Koch Robert rendőrzászlós és a szabadszállási Baldog kutyaiskola részvételével. Bíró Irona Mária rendőrzászlós bűnmegelőzési előadó munkáját Árki Gábor és Pintér Sárik Eszter iskolaőrök segítették. Felújítják a Bajai Városi Színház színpadát, a munkálatok pedig hamarosan befejeződnek. A fejlesztésről az önkormányzat és a Bácskai Művelődési Központ közösen döntött, a megvalósítást pedig a Művelődési Központ saját költségvetéséből biztosítja. A munkálatok során a színpad új, nagy teherbírású és csúszásmentes burkolatot kap, amely hosszú távon akár 2-3 évtizeden át biztosít megfelelő minőséget a fellépők számára. Szekszárd megyei jogú város polgármester hivatala beszerzési és jogi igazgatóság beszerzési és jogi osztály pályázatot hirdet közszolgálati munkaviszony keretében jogi ügyintéző munkakör betöltésére. A pályázat benyújtásának határideje augusztus 31-e 16 óra 30. A pályázat benyújtásának módja postai úton. A pályázatnak a Szekszárd megyei jogú város polgármesteri hivatala címére történő megküldésével, a cím 7100 Szekszárd Béla Király tér 8. Kérik a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését, vagyis jogi ügyintéző, illetve személyesen zárt borítékban dr. Zsikó Gál Klaudia jegyző nevére, Tolna megye 7100 Szekszárd Béla Király tér 8. Baja ismét otthont ad a dzsúdós közösség egyik kiemelkedő eseményének, hiszen útjára indult a Mogyi Bajai Dzsúdó Klub szervezésében immár 29. alkalommal megrendezett nemzetközi bajai dzsúdó edzőtábor. Az idei táborban 8 ország, Ausztria, Bulgária, Bosznia-Hercegovina, Horvátország, Montenegro, Románia, Szerbia és Magyarország több mint 30 egyesületének közel 700 sportolója érkezett Bajára, hogy együtt készüljön a következő versenyekre. A közel 3 évtizedes múltra visszatekintő tábor nem csak a felkészülés fontos állomása, hanem a sportbarátságok és a nemzetközi kapcsolatok erősítésének színtere is.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 94.3 Best FM, a legjobb zene.

94.3 Best FM, a legjobb zenék. Baljai hallgatók, az elmúlt napokban elég sok valótlan állítás látott napvilágot, főleg a közösségi médiában, és ezek alkalmasak a lakosság megtévesztésére. Az egyik ilyen téves vélemény, hogy a Duna felső szakaszán bőven van víz, de Magyarországon valamit rosszul csinálunk, hiszen itt szinte kiszárad a Duna, és negatív rekordokat döntöget a vízállás, erre hívja fel a figyelmet az Országos Vízügyi Igazgatóság. A másik, szintén gyakran felvetődő tévhit, hogy a felvízi országok visszatartják a Dunát, és emiatt nincs Magyarországon víz. Ezekkel a téves állításokkal szemben az a tény, hogy a Duna nemzetközi vízfolyás, így egyetlen állam sem rendelkezhet a vízkészletével korlátlanul. A Duna vízkészletének használatát többszintű szabályozás határozza meg, nemzetközi egyezmények, Európai Uniós jogszabályok, kétoldalú államközi megállapodások és a nemzeti vízgazdálkodási előírások. A Duna aktuális természetes vízhozamát úgynevezett zsinórüzemben vezetik tovább, vagyis a beérkező vízmennyiséget lényegében változatlanul bocsátják tovább az alvízi szakaszokra. Ott vannak a részletek, de még mi is foglalkozunk a témával a bajahangja.hu hírportálon. Most Beyoncé énekel, és örök slágere következik az If I Were a Boy.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0630 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0630 384 3050.
2: Laborvizsgálat gyorsan, beutaló és sorban állás nélkül. Válassza a Sugo Lab vérvételi pontjait Szekszárdon, Baján és Kalocsán. Bővebb információ és bejelentkezés sugo-lab.hu vagy hívja Bíró Aranka vérvételi pont vezetőt 13-tól 16 óráig. 0630 590 2404. Sugo Lab. Legyen tisztában a vérképével.
3: Fontos a megbízhatóság.
4: Pakronet.
5: Helyi internetszolgáltatóként személyesen ismerjük ügyfeleinket.
3: Kedves ügyfélszolgálat, gyors segítség, többféle technológiai megoldás.
4: Pakronet.
5: Ha most bemondod nekünk, Rádió 1, egy hónap internetet ajándékba adunk.
3: Makronet System Kft. Baja internetszolgáltatója.
0: Reklámot hallottak.
6: 94.3 Best FM, a legjobb zenék. Bajai hallgatók, hát fókuszban a Duna. Elég sokat beszéltünk az utóbbi időszakban a folyóról. Idén nyáron pedig nem csak a part mentén élőket, a horgászokat vagy a hajósokat foglalkoztatja. A folyó állapota és az aktuális vízállás a mindennapos beszélgetések témájává vált. Sőt, a híradásokban is rendszeresen előfordul, nem véletlenül. Hol újabb rekord alacsony vízszintről, hol mínuszos értékekről szólnak a tudósítások, a közösségi oldalakon pedig egymást érik a bejegyzések, a különféle fotók, a feltűnő homokpadokról és a visszahúzódó vízről. És igen, a számokkal naponta találkozunk, a vízmérce jelentése nem egyértelmű mindenki számára, először nekem sem volt, megmondom őszintén. Sokan úgy gondolják a Duna vízállását hallva, hogy a vízmérce által mutatott érték a folyó mélységét jelenti. Nem, nem erről van szó, valójában a mérőállás egészen mást mutat. Dr. Goda Zoltán környezetmérnök közölte, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem víztudományi karának adjunktusa. A szakember a közösségi oldalán megjelent bejegyzésében válaszolta meg a téma kapcsán gyakran felmerülő kérdéseket. És ahogy fogalmazott, a vízállás egy helyi viszonyítási ponthoz, az adott vízmérce nullpontjához képest adja meg a vízfelszín magasságát. A nullpont viszont nem a mederfenékre kerül, így a teljes vízoszlop magasságára sem ad adatot. A vízmérce nullpontját úgy jelölték ki a régi idők vízügyi szakemberei, hogy az lehetőleg az akkor ismert kisvízi vízszintek alatt legyen, azaz egészen alacsony vízállás is meghatározható legyen. Akit jobban érdekel ez a téma, talál még részleteket a baon.hu hírportálon.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
7: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
6: A kedvencek pörögnek megállás

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: 94.3 Best FM.
0: A legjobb zenék.

0: nem kopik.
1: Közlekedési hírek a Best FM-en.
2: A 94.3-on jó utat mindenkinek, aki vezet éppen, a kedves baljai közlekedők. Fókusz van az 51-es Budapest-Baja-Herceg-Szent-Tomás ödrendű főút. A 152-es 153-as kilométernél is lassabb a haladás közműépítési munkálatok miatt. Aztán Tataháza-Bácsbokod összekötő úton kátyúznak ma is az 55-04-esen. A 0-es és a 11-es kilométer között számíthatnak még félpályás lezárásra is. Ugrunk egyet az 51-144-esre, ez a Szeremlei bekötő út, a 0-es és a 10-es kilométer között szintén aktuális a félpályás lezárás. Építési útkarmatartási munkák miatt kérem jelezzék, ha van egyéb tapasztalat, akár rendőri aktivitással kapcsolatban is jöhetnek az infók. 0630 74 74 777-es a telefonszámunk, már jó pár éve egyébként, remélem a legtöbben fejből nyomják. Előre is köszi szépen az infókat. A francia páros következik most, a Daft Punk, és szól az Around the World című felvételük.

0: Thank you, DJ.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 94.3 Best FM.

Ez itt a 94.3 Best FM, a legjobb zenék. Baljai hallgatók, időjárással már foglalkoztunk, de még röviden annyit említenék, hogy a szakemberek szerint hétvégéig marad a forróság. Néhány fokos enyhülés csak szombattól jöhet majd itt a déli ország részben. És az országos helyzet Baja térségében nyilván érvényes, a legmelegebb nap pedig a holnapi lesz, csütörtök. 42 fokos csúcsértéket említenek a meteorológusok, még szombatra már csak idézőjelben 33 fokot mutat az előrejelzés. Már péntekre is mondják a fátyol és gomoly felhőket, és ezek mellett általában sok napsütés valószínű, viszont záporok, zivatarok elszórtan már előfordulhatnak majd itt a déli ország részben. A hajnali órákban is már kicsit felfrissülünk, majd olyan 17 fok körül mérünk. Most Mauro Picotto zenél nekünk, és meghallgatjuk a kicsit elvontabb műfajba sorolható Komodo című slágerét.

94.3 West FM. A legjobb zenék pörögnek megállás nélkül itt a Westen. Kedves baljai hallgatók, most a mai búcsúdalom egy Depeche Mode felvétel egyébként. A címe It's No Good. Köszönöm szépen a mai figyelmet és a közreműködést minden kedves hallgatónak. Remélem jól szórakoztak és legalább egyszer a kedvenc számuk azért felcsendült. Holnap is együtt töltünk 3 órát, délután 3-tól már itt vagyok a stúdióban. Remélem találkozunk, maradjanak a Best FM-en és további tartalmas késő délutánt. Molek Csongort hallották, hello!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 94.3 Best FM. Best FM. A legjobb zenék. Reklám.
1: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
0: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es

a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es... és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Best FM, a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Zenék, amiken felejthetetlen.

0: A legjobb zenék. Reklámot hallottak. Hírek a Best FM-en.
1: Jövő héten választhatják meg a köztársasági elnököt. Lángra kapott a szőke tiszagőzhajó Szegeden. Születésnapi hétvége a fővárosi állatkertben. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Jövő kedden választhat új köztársasági elnököt az országgyűlés. A Tisza frakció azt kezdeményezte, hogy az államfő megválasztása kerüljön be a jövő heti rendkívüli parlamenti ülés napirendjére. A javaslat szerint a szavazást augusztus 11-én tartanák meg, így az új köztársasági elnököt az alaptörvényben előírt határidőn belül megválaszthatják. Új munkavédelmi szabályokat sürget a Magyar Szakszervezeti Szövetség. Zlati Róbert elnök szerint a tartós hőség miatt a jelenlegi előírások már nem elegendők, ezért aláírásgyűjtést indítottak. A szakszervezet hőmérsékleti protokoll bevezetését, valamint azt szeretné, hogy extrém melegben szükség esetén korlátozni vagy leállítani lehessen a munkavégzést a dolgozók bérének csökkentése nélkül. Segíthet megelőzni a csontritkulást az intenzív edzés, erre mutattak rá a Semmelweis Egyetem kutatói. Elemzésük szerint az intenzitás ebben az esetben többet számít, mint az edzés típusa, a mozgás gyakorisága vagy hossza, mondta rádiónknak Barna Viktória, az egyetem PhD hallgatója, a kutatás első szerzője.
2: Kifejezetten azoknál láttunk szignifikáns eredményt, ahol intervall jelleggel végezték ezeket az edzés típusokat. Ezek labdajátékok voltak. A csontokat nagyon sok impulzus éri, folyamatos megállás, irányváltás, hirtelen mozdulatok, plusz a magas intenzitás, így együtt úgy tűnik, hogy jobb stimuláció a csontoknak, mint például hosszú távon végzett monoton állóképességi edzés.
1: Lángra kapott a szőke tiszagőzhajó roncsainak egy része Szegeden. A tápei öbölben a száraz aljnövényzet gyulladt ki, a tűz pedig a történelmi hajó maradványaira is átterjedt. A szegedi tűzoltók több vízsugárral fékezték meg a lángokat. A szőke tisza roncsait 6 évvel ezelőtt emelték ki a folyóból. Születésnapi hétvégével ünnepli fennállásának 160. évfordulóját a fővárosi állat és növénykert. A látogatókat szombaton és vasárnap látványetetésekkel, tematikus sétákkal, állatbemutatókkal, családi programokkal és színpadi előadásokkal várják. Holnap még tartja magát a kánikula, többnyire napos időre készülhetünk, de napközben gomoly felhők jelenhetnek meg az égen. Ezekből estig csak kevés helyen pattanhat ki zápor vagy zivatar. Délután 36 és 42 fok közé forrósodhat a levegő. Pénteken már több felé érezhető lehet a változás, erősödő északi szél, elszórt záporok, zivatarok és visszafogottabb hőség érkezhet. A hétvégén aztán sok napsütésre számíthatunk, vasárnap pedig nyugodtabb, 29-35 fokos nyári időkör vonalazódik.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
3: Szerda van, úgyhogy pop és rádiós lágerek 120 perccel előttünk, 6-7 igény White Boy, héttől szerdai rezidensünk DJ FND a lemezjátszók mögött. Indul a Night Shift.
4: Best FM, a legjobb zenék mixben.

0: megszakítás nélkül. Ez a Night Shift White Boy-jal és a legjobb zenékkel.
1: És aki a Night Shift-tel, a Night Shift-es lemezlovasokkal, Night Shift bulikkal kapcsolatban szeretne első kézből értesülni minden fontos információról, az a legegyszerűbb, hogyha Best FM Night Shift profiljainkra feliratkoztok, megtehetitek ezt Facebookon is, és Instagramon is. Aki pedig nem csak mi Night Shift-esek, hanem a komplet Best FM érdekel, most hát ott is van számtalan lehetőség velünk felvenni a kapcsolatot. Best FM Rádió Magyarország, Instagram és Facebookon így vagyunk fel, 0625 55 155 Viber és SMS számunk, és infókukat bestfmbudapest.hu, a

0: Best FM-en. A legjobb zenék, a legjobb mixek minden este.
1: És aki ezekre a legjobb mixekre nem bír várni estig, bármikor visszahallgathatja a korábbi Nightshift mixeket a Mixcloud profiljainkon. Minden egyes Nightshift lemezlovas a Mixcloudra tölti fel a korábbi mixeit a saját profilja alá. Mixcloud.com/DJ Whiteboy, ott elérhetők az én korábbi mixeim tracklistával együtt.

0: A Best FM-en szólnak a legnagyobb sztárok mixben.
1: Megszakítás nélkül. Ez a Night Shift.
2: A 90-es és a 2000-es évek felejthetetlen slágerei érkeznek mixben a következő órában is. De olyan verziókban, olyan remixekben, olyan mashupokban és bootlegekben, ahogy csak DJ FM-i tudja őket lejátszani. Szóval nagyon-nagyon rövidke szünetet tartunk, ami pont arra lesz elég, hogy FM-vel helyet cseréljünk. Héttől már ő áll a lemezjátszók mögött. Szusszanunk egy picikét, és aztán pár perc, pár pillanat múlva innen folytatjuk. Senki nem menjen sehol.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 94.3 Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Továbbra is takarékosságot kér a kormány. Lassabban járnak egyes vonatok a hőség miatt. Illegális erdőirtókra csaptak le Brazíliában. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Újabb kritikus nap előtt áll az ország az extrém hőség miatt. 40-42 fokos csúcshőmérsékletekre kell készülni, ezért a kormány ismét arra kér mindenkit, hogy délután 5 és este 10 óra között takarékoskodjon az árammal. Közben péntek éjfélig meghosszabbították a harmadfokú hőségriasztást. Országszerte egyébként több mint 2000 légkondicionált helyiség áll a felfrissülni vágyók rendelkezésére. Ezek listája a katasztrófavédelem honlapján érhető el. A hőség miatt több vasútvonalon is lassítja a vonatokat a MÁV. Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter közölte. A rendkívüli melegben a sínek hőmérséklete jóval meghaladja a levegőjét, ami szélsőséges esetben síntöréshez is vezethet. Ezért több vasútvonalon sebességkorlátozást vezettek be, emellett fehér hűvédő festékkel is védik a síneket, amelyek a mérések szerint több fokkal csökkentik azok felmelegedését. A szépkorúak védelmében indítottak ellenőrzéseket a fogyasztóvédők. Kiemelt figyelmet kapnak például a ház körüli javítási és karbantartási munkák, az egészségmegőrző szolgáltatások, a termékbemutatók, mondta Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
2: Azt tapasztaljuk mind az NKF-nál, mind a kormányhivatalnál, hogy a szépkorúak fokozottan ki vannak szolgáltatva azoknak a kereskedelmi szereknek, amelyek a bizalmukra és a védtelenségükre építenek. Az egészségi állapottal kapcsolatos aggodalmak, digitális környezetben való kisebb jártasság, valamint az egyedülélődések sérülékenyebb helyzete egyaránt indokolja, hogy ezt a fogyasztó csoportot kiemelten védjük. Az időskorúakat érintő tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokat vizsgáljuk tehát fokozottan, különös tekintettel azokra az esetekre, amikor a vállalkozások megtévesztéssel, sürgetéssel vagy a kiszolgáltatott helyzet kihasználásával próbálnak szerződést kötni.
1: Több mint 10 000 hektár esőerdő kiirtása miatt nyomoz a brazil rendőrség. A gyanú szerint egy csoport vegyszerekkel pusztította el az Amazonas őshonos növényzetét, hogy a területet később legelővé alakítsák. A hatóságok 13 helyszínen tartottak házkutatást, a gyanúsítottak ellen több környezetvédelmi bűncselekmény miatt eljárás indult. A hírek végén most néhány szó a várható időjárásról. Holnap még odapörkölhet a nyár, sok napsütésre számíthatunk, miközben itt-ott meghízhatnak a gomoly felhők. Zápor vagy zivatar csak kevés helyen alakulhat ki, de ahol kipattan, ott viharos szellőkések is kísérhetik. A hőmérők délután 36 és 42 fok közé kapaszkodhatnak. Pénteken már északiasra fordul a szél, több felé meg is erősödhet, és elszórtan záporok, zivatarok frissíthetik fel a levegőt. Szombaton egyre inkább a napsütés veheti át a terepet. Vasárnapra csendesebb, szárazabb napos idő ígérkezik.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Továbbra is stabil az utolsó turbina pakson. Jövő héten összejöhet az országgyűlés. Guatemalában ismét kitört a Fuego vulkán. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Stabilan termeli az áramot a paksi atomerőmű utolsó működő turbinája, a Duna vízállása pedig egyelőre nem változott. Magyar Péter miniszterelnök ugyanakkor korábban arra figyelmeztetett, most tetőzik a hőség, ezért továbbra is fontos az önkéntes áramtakarékosság, különösen délután 5 és este 10 óra között. Az extrém meleg miatt péntekig marad az otthoni munkavégzés az államigazgatásban és az állami vállalatoknál, ahol ezt a munkakör lehetővé teszi. A kormányfő arra kérte a magáncégeket is, hogy lehetőség szerint kövessék ezt a példát. Rendkívüli parlamenti ülés lehet a jövő héten. Ruf Bálint miniszterelnökséget vezető miniszter indítványa szerint a képviselők egyebek mellett a köznevelési és a rendvédelmi törvények módosításáról tárgyalhatnak. Napirendre kerülhet az akkumulátorüzemek szabályozásának szigorítása is, valamint az a javaslat, amely eltörölne a vényköteles gyógyszerek 5%-os áfáját. A házi állatoknak is megterhelő az extrém hőség. Kedvenceink sokkal kiszolgáltatottabbak a forróságban, rövid idő alatt hőgutát kaphatnak, ha nem vigyázunk rájuk. Tanácsok Serez Zoltántól, az Orfeusz Állatvédő Egyesület vezetőjétől.
2: Semmilyen formában ne hagyjanak élő állatokat autóban, néhány perc alatt hőguta és eszméletfesztés jöhet létre. Hogyha lakásban tartunk házi kedvenceket, elmegyünk otthonról, húzzuk le a redőnyt, húzzuk el a sötétítő függönyt, ugyanis nagyon sokszor a díszmadarak, hüllők vagy egyéb más állatok a kutyák, macskák mellett az ablakhoz közel ugyanolyan üvegházhatásban részesülnek, mint egyébként a gépjárművet tartott állatok. Fontos a folyadékháztartás, többszörös mennyiségű ivóvízbiztosítás, illetve hogyha látjuk az állatokon, hogy így is ki vannak tikkadva, akkor le is csapathatjuk őket akár pohár vízzel, így is segít, hogy frissek és üdék maradjanak.
1: Ismét kitört a Fuego vulkán Guatemalában, mintegy 1700 embert kellett biztonságos helyre menekíteni. A hatóságok három térségben vörös riasztást rendeltek el, mert a láva a hamu és a forró törmelék mellett a közelgő esőzések is veszélyes iszapárakat indíthatnak el. A szakemberek szerint a következő 72 óra lehet a legkritikusabb. A Fuego Közép-Amerika egyik legaktívabb tűzhányójának számít. A hírek végén most néhány szó a várható időjárásról. Holnap még tartja magát a kánikula, többnyire napos időre készülhetünk, de napközben gomoly felhők jelenhetnek meg az égen. Ezekből estig csak kevés helyen pattanhat ki zápor vagy zivatar. Délután 36 és 42 fok közé forrósodhat a levegő. Pénteken már több felé érezhető lehet a változás, erősödő északi szél, elszórt záporok, zivatarok és visszafogottabb hőség érkezhet. A hétvégén aztán sok napsütésre számíthatunk, vasárnap pedig nyugodtabb, 29-35 fokos nyári időkör vonalazódik.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
3: Dr. Dre kétszer ebben az órában, de mind a kétszer más-más szerepben. Producerként jegyzi a Let Me Blow Your Mind-ot, amely Eve-nek és Gwen Stefani-nak köszönhetően érkezik majd 8 és 9 óra között. A No Degree-ben pedig rapperként tűnik fel Queen Penn és persze a Blackstreet mellett.
0: Ez a Night Shift a Best

0: Night Shift a Best FM-en. A legjobb zenék.
1: Van az úgy már néha, hogy nincs, ami felvidít, hogy nincs, aki átölel, hogy nincs, aki átsegít. Van

Best FM a legjobb zenék állandó rezidencia a Las Vegas-i Sphere-ben, illetve ősszel majd két hét alatt 10 fellépés zsinórban Németországban. Hogyha valaki azt mondja, hogy ez a Backstreet Boysnak nem lenne elég, jól gondolja. A fiúk ugyanis elősen elkezdtek kampányolni azért, hogy 27-ben a Super Bowl félidei showjában ők lépjenek.

Best FM a legjobb zenék. Nem tudom, hogy van-e ilyen kategória Guinness Rekordok könyvében, de ha nincs, akkor mostantól van, hogy a legnagyobb késéssel megkapott Grammy díj. Mert hogy Eve 26 év késéssel kapott egy aranyszobrocskát egy adminisztrációs hiba miatt idén februárban. Jön a Gwen Stefani-val közösen készített Let Me

De Stefan a legjobb zenék túlnyomó részt, azért még ők is mindig az Egyesült Államokban turnéznak. De ide júniusban azért volt egy érdekes akciója a Blackstreetnek. 3 nap alatt 3 különböző kontinensen léptek fel. Június 18-án Marokkóban, június 19-én Londonban, június 20-án pedig Dallasban. A Blackstreet érkezik Dr. Dre-vel, és persze ugye No Diggity-vel.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Jövő héten választhatják meg a köztársasági elnököt. Lángra kapott a szőke tiszagőzhajó Szegeden. Születésnapi hétvége a fővárosi állatkertben. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Jövő kedden választhat új köztársasági elnököt az országgyűlés. A Tisza frakció azt kezdeményezte, hogy az államfő megválasztása kerüljön be a jövő heti rendkívüli parlamenti ülés napirendjére. A javaslat szerint a szavazást augusztus 11-én tartanák meg, így az új köztársasági elnököt az alaptörvényben előírt határidőn belül megválaszthatják. Új munkavédelmi szabályokat sürget a Magyar Szakszervezeti Szövetség. Zlati Róbert elnök szerint a tartós hőség miatt a jelenlegi előírások már nem elegendők, ezért aláírásgyűjtést indítottak. A szakszervezet hőmérsékleti protokoll bevezetését, valamint azt szeretné, hogy extrém melegben szükség esetén korlátozni vagy leállítani lehessen a munkavégzést a dolgozók bérének csökkentése nélkül. Segíthet megelőzni a csontritkulást az intenzív edzés, erre mutattak rá a Semmelweis Egyetem kutatói. Elemzésük szerint az intenzitás ebben az esetben többet számít, mint az edzés típusa, a mozgás gyakorisága vagy hossza, mondta rádiónknak Barna Viktória, az egyetem PhD hallgatója, a kutatás első szerzője.
2: Kifejezetten azoknál láttunk szignifikáns eredményt, ahol intervall jelleggel végezték ezeket az edzés típusokat. Ezek labdajátékok voltak. A csontokat nagyon sok impulzus éri, folyamatos megállás, irányváltás, hirtelen mozdulatok, plusz a magas intenzitás, így együtt úgy tűnik, hogy jobb stimuláció a csontoknak, mint például hosszú távon végzett monoton állóképességi edzés.
1: Lángra kapott a szőke tiszagőzhajó roncsainak egy része Szegeden. A tápei öbölben a száraz aljnövényzet gyulladt ki, a tűz pedig a történelmi hajó maradványaira is átterjedt. A szegedi tűzoltók több vízsugárral fékezték meg a lángokat. A szőke tisza roncsait 6 évvel ezelőtt emelték ki a folyóból. Születésnapi hétvégével ünnepli fennállásának 160. évfordulóját a fővárosi állat és növénykert. A látogatókat szombaton és vasárnap látványetetésekkel, tematikus sétákkal, állatbemutatókkal, családi programokkal és színpadi előadásokkal várják. Holnap még oda pörkölhet a nyár, sok napsütésre számíthatunk, miközben itt-ott meghízhatnak a gomoly felhők. Zápor vagy zivatar csak kevés helyen alakulhat ki, de ahol kipattan, ott viharos szellőkések is kísérhetik. A hőmérők délután 36 és 42 fok közé kapaszkodhatnak. Pénteken már északiasra fordul a szél, többfelé meg is erősödhet, és elszórtan záporok, zivatarok frissíthetik fel a levegőt. Szombaton egyre inkább a napsütés veheti át a terepet. Vasárnapra csendesebb, szárazabb napos idő ígérkezik.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez,

jó, hogy ne álltsak másnak, a magamnak is rossz vagyok társnak. Mikor múlt el az a perc, ami számított, mikor azt hittem a csodára várni jobb? Miért van az, hogy a barátból ellenség lesz, és a pénz csak éhessé tesz? Miért én maradtam alul, hogyha felvettem a kesztyűt? Magam hajszoltam hasztalanul, hosszú éveknek lett ez a vesztű. Az életem csak én mentettem meg, lehet pont én vagyok minden válasz. Ha a józan észre szembe megyek, tudom, akkor is megbocsát.

levél megint neked íródik, lelkem egy koldus, a túlélésért kínlódik. Hiányoztál mindig, nem izgatott, hogy ki volt itt, egy félárva kiskölyök a mai napig vívódik. Megjött a siker, a díjak, a pénzek, a kisfiam, a párom, lett családi fészek. Sokszor vártam, hogy kihunjon a fényem, mert nincsen több vasárnap, csak egy züllött péntek. Sokan nem hiszik, de a csillagod is látom. Sokszor beszélek hozzád, és éneklem a számod. Kevés volt az időnk, ez mai napig bánom. Pihenj csak tovább, és folytasd az álmod.

Blast FM, a legjobb zenék, a Michael Jackson klipjeiben felvonuló sztárok létszáma, az a Liberian Girl című dal klipjében lett csúcsra járatva. Ehhez képest ennek a dalnak a klipjében viszonylag szerényebb a felhozata, már létszámilag, azért Eddie Murphy, Magic Johnson és Iman is ott volt. A Remember the Time-ban.

0: Az ön posta fiókja betelt. Az utolsó rögzítés időpontja 2014. október 2-a.
1: Szia, mamám! Rég láttalak, hívtalak volna, de nem tudtalak. Azért csörgök, hogy tud.

Best FM a legjobb zenék, pont úgy, mint korábban már annyiszor. Szia, úgy tervezte, hogy ezt a most érkező dalt is majd valakinek másnak adja oda. Konkrétan Rihanna és Beyoncé volt a két opció, aztán végül lett a harmadik verzió, hogy ő maga énekli fel. Így született meg a Chandelier.

Best FM a legjobb zenék, még úgy bő két órán keresztül tessék számítani a szokásos korlátozásokra az Üllői úton a stadion környékén, mert hogy meccs van, úgyhogy Albert Flórián út, Üllői út, Fék utca, Gyáli út, Látióta utca felejtős.

Best FM a legjobb zenék, egy családi zenekar érkezik, a Followill testvérek, nevezetesen Caleb, Nathan, Jared és Matthew, vagyis a Kings of Leon. Jogos a felvetés, hogy miért nem valami családi nevet választottak zenekar névnek? Hát tulajdonképpen azt választottak, mert hogy édesapjukat és apai nagyapjukat is Leonnak hívták, úgyhogy egyfajta tisztelgés az ő nevük, apukájuk és nagyapjuk előtt. Kings of Leon, You Somebody, ezért itt a Best FM a legjobb zenék között.

0: gotta get paid.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Hírek a Best FM-en. Továbbra is takarékosságot kér a kormány. Lassabban járnak egyes vonatok a hőség miatt. Illegális erdőirtókra csaptak le Brazíliában. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Újabb kritikus nap előtt áll az ország az extrém hőség miatt. 40-42 fokos csúcshőmérsékletekre kell készülni, ezért a kormány ismét arra kér mindenkit, hogy délután 5 és este 10 óra között takarékoskodjon az árammal. Közben péntek éjfélig meghosszabbították a harmadfokú hőségriasztást. Országszerte egyébként több mint 2000 légkondicionált helyiség áll a felfrissülni vágyók rendelkezésére. Ezek listája a katasztrófavédelem honlapján érhető el. A hőség miatt több vasútvonalon is lassítja a vonatokat a MÁV. Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter közölte. A rendkívüli melegben a sínek hőmérséklete jóval meghaladja a levegőjét, ami szélsőséges esetben síntöréshez is vezethet. Ezért több vasútvonalon sebességkorlátozást vezettek be, emellett fehér hűvédő festékkel is védik a síneket, amelyek a mérések szerint több fokkal csökkentik azok felmelegedését. A szépkorúak védelmében indítottak ellenőrzéseket a fogyasztóvédők. Kiemelt figyelmet kapnak például a ház körüli javítási és karbantartási munkák, az egészségmegőrző szolgáltatások, a termékbemutatók, mondta Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
3: Azt tapasztaljuk mind az NKF-nál, mind a kormányhivatalnál, hogy a szépkorúak fokozottan ki vannak szolgáltatva azoknak a kereskedelmi szereknek, amelyek a bizalmukra és a védtelenségükre építenek. Az egészségi állapottal kapcsolatos aggodalmak, digitális környezetben való kisebb jártasság, valamint az egyedülélődések sérülékenyebb helyzete egyaránt indokolja, hogy ezt a fogyasztó csoportot kiemelten védjük. Az időskorúakat érintő tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokat vizsgáljuk tehát fokozottan, különös tekintettel azokra az esetekre, amikor a vállalkozások megtévesztéssel, sürgetéssel vagy a kiszolgáltatott helyzet kihasználásával próbálnak szerződést kötni.
2: Több mint 10 000 hektár esőerdő kiirtása miatt nyomoz a brazil rendőrség. A gyanú szerint egy csoport vegyszerekkel pusztította el az Amazonas őshonos növényzetét, hogy a területet később legelővé alakítsák. A hatóságok 13 helyszínen tartottak házkutatást, a gyanúsítottak ellen több környezetvédelmi bűncselekmény miatt eljárás indult. A hírek végén most néhány szó a várható időjárásról. Holnap még tartja magát a kánikula, többnyire napos időre készülhetünk, de napközben gomoly felhők jelenhetnek meg az égen. Ezekből estig csak kevés helyen pattanhat ki zápor vagy zivatar. Délután 36 és 42 fok közé forrósodhat a levegő. Pénteken már többfelé érezhető lehet a változás, erősödő északi szél, elszórt záporok, zivatarok és visszafogottabb hőség érkezhet. A hétvégén aztán sok napsütésre számíthatunk, vasárnap pedig nyugodtabb, 29-35 fokos nyári időkör vonalazódik.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
5: 5 évvel ezelőtt ezen a napon jelent meg egy lista a világ leggazdagabb női előadóiról a Forbes magazinban, amelynek első helyén Rihanna volt megtalálható 1,7 milliárd dolláros vagyonának köszönhetően. Ez kétszer annyi volt, mint a második helyezett Madonnáé. Rihanna érkezik Jay-Z-vel és az Umbrella-val itt a Best FM.
4: Ez a Night Shift a Best

Rock FM, a legjobb zenék, persze, lesz Bad Boys 5. rész, meg Men in Black 5. rész, meg a Legenda vagyoknak is lesz majd előzménye, vagy folytatása, ki tudja, szóval ment az ígérgetés az elmúlt időben Will Smith filmjeivel kapcsolatban, most mintha egy picikét rendszereződni látszana a dolog. A jelenlegi legfontosabb és prioritást élvező filmje a Supermax című akciófriller, és hogyha az megvan, akkor érkezik a Legenda vagyok második rész.

Best of a legjobb zenék, a most érkező zenei project, talán ez a legjobb kifejezés, egyetlen állandó résztvevője Michael Cretu volt. Ő az, aki körül mindig cserélődtek a zenészek, az énekesek, az énekesnők, attól függően, hogy az éppen megkívánt hangzáshoz kik passzoltak a legjobban. Volt, hogy felesége, a 80-as évek popikonya Sandra volt az énekesnő, de volt, hogy az Olive tagja Ruth Ann Boyle énekelt a lemezeken. Jön a Return to Innocence, itt a Best of

Best FM a legjobb zenék, aki az E17-hez hasonlóan pont úgy gondolja, hogy it's alright, hát mikor legyen 40 fok, ha nem nyáron? Hát akkor neki jó hírem van, holnap 40 fok lesz. Se szél, se felhő, se csapadék, semmi nem fogja ezt a 40 fokos kánikulát enyhíteni, aztán pénteken majd jön az enyhülés, záporral, zivatarral, meg némi hidegfronttal, és 34 fokos maximummal, de addig is ki kell bírni a hónapot.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
2: Szexuális kisugárzású hölgy. Ezt jelenti a Bootylicious, amely a booty, mint hátsó fertá, és a delicious, mint ízletes szavak összevonásából született meg. Már a Destiny's Child előtt is létezett ez a szó, de hát nekik köszönhetően lett ez annyira elterjedt, hogy még az Oxford értelmező kézi szótárba is bekerült. Jön a Destiny's Child!
1: Ez a Night Shift a Best

Best FM a legjobb zenék, bármennyire is nagyot ment az Oasis Wonderboy-a, hála az angol szurkolóknak és az angol csapatnak a futballvilágbajnokságon. Mégsem sikerült a Bravo, pedig milyen szép is lett volna, hogy 31 év után ismét az angol kislemezlista élén landol ez a dal, de azért nincs oka szomorúságra, mert hogy a Spotify globális listáján felkerült az első helyre a Wonderwall, ezért itt a Best FM.

Best FM, a legjobb zenék, vannak önmagukat beteljesítő dalok, illetve dalcímek. Hát ez a most érkező, ez nem olyan, és már a megjelenés pillanatában is volt egy érdekes mellékíze annak, hogy az éjjel mindörökké dalt már úgy jelentették meg a lányok, hogy éppen szétesőben volt a zenekar, legalábbis Jerry Halliwell akkor már hónapok óta nem volt a Spice Girls tagja. Viva Forever! Ők érkeznek most itt a Best FM, a legjobb zenék között.

Best FM, a legjobb zenék, amikor a most érkező Madonna a videóklipjének elején a limósofőr hátrafordul, és csak annyit kérdez, hogy is you Madonna? Hát a világ nagy része akkor még nem tudta, hogy ki is ez az Ali G. Angliában már természetesen ismerték az Eastains Massive legkeményebb gangsterét, de hát nem csak ezzel a karakterrel, de Sacha Baron Cohennel is csak akkor kezdett megismerkedni az egész világ. És idén október 23-án jön a második egész estés Ali G film. A holnapi Night Shift is

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Best FM.
1: Best FM. A legjobb zenék.
2: Már minden rendben, de néha meg úgy érzem, hogy nagyon hiányzik valami. Aztán rájövök,

Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Big Rock.

90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best FM. Right about now. The funk soul.

0: Best FM.
1: Best FM.
0: A legjobb zenék.
2: Nem akarok várni többet, majd szólj, ha itt leszel, ha szépen.